hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira!

0: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Hogy legyek én igazán gyengébb, arra feneked az én igazán.

0: Csak slágerek, Forrás Rádió, mindig veled.
1: Mi van ma ember, 20 perc várakrát, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már.
1: Most komolyan be kell menni, kérted, ezt nem hiszem el. Gyerekek, erre nem érünk rá, rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk.

Álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: Forrás Rádióban.
1: Buenos Morgan, jó reggelt kívánok mindenkinek. A nagy hőségben korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Gyalogosok közé hajtott egy autó hétvégén Londonban. A Komárom nyerte a hétvégi Bányász elleni felkészülési futballmeccset. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoporta az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára is, de a hétvégétől kezdődően több napra előre jelzett harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebb kihatással lesz a vasutakra. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius fokot, ami csütörtök óta már több mérési helyen is meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra, írták. Gyalogosok közé hajtott egy autó hétvégén Londonban, 5-en megsérültek. A rendőrség közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst. A Scotland Yard beszámolója szerint a jármű a nyugat-londoni Ealing városnegyed főutcáján, az Ealing Broadway-n ütötte el az 5 gyalogost. A sérültek közül 2 helyszíni ellátásban részesítettek, a 3 másikat kórházba szállították. A rendőrség tájékoztatása szerint egyikük állapota sem életveszélyes, és nem szenvedtek maradandó sérüléseket. Az autó, amelyet egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították, és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették. A köztisztviselők napja alkalmából környén a polgármesteri hivatal július 1-én, azaz szerdán zárva tart. Július 1-én, ami a Semmelweis nap is, szünetel környe 2 házi orvosi rendelőjében a betegellátás, ugyanezen a napon a gyermekorvosi és védőnői rendelés is elmaradt környén, olvasható a község honlapján. És végezetül sport, a Komárom nyerte a hétvégi Bányász elleni felkészülési futballmeccset. Itt mindkét szakmai stáb megnézhette, hol tartanak a felkészülésben, röviddel annak kezdete után. A rekkenő hőség persze nem könnyítette meg egyik csapat dolgát sem. A felkészülési meccset végül 3-1-re a komáromiak nyerték. A hazaiak góljain Bagó Bálint, Nagy Krisztián és Horváth Gábor osztozott, tatabányai részről a minap hosszabbító Letenyei Zalán volt eredményes.
0: Időjárás.
1: A hét első napjaiban folytatódik a kánikula. Országszerte sok napsütésre és 38-40 fok körüli csúcshőmérsékletekre készülhetünk. Csapadék továbbra is alig várható, így a legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás és a napvédelem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Yeah.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Móka kocogás.
2: Hello.
1: Indul a vidám reggeli műsor.
2: Hello. Kedves pajtások.
1: Kedves pajtások.
2: Cimborák.
1: Pajtások és cimborák. Közös mulatozásra várunk titeket az éter hullámain keresztül.
2: Ezen a pompás pénteki napon.
1: Így van. Ilyenkor van az, hogy nálunk a THM elég magas. Ez a totál hülye mutató.
2: Ó. De tetszik, de szerintem most csak tereled a szót, beszélj arról, ami mindenkit érdekel. Hogyan sikerült tegnap az ánusz fehérítő beavatkozásod?
1: Köszönöm szépen, tökéletes.
2: Jó, örülünk, mert itt a hallgatók kérdezték, hogy minden rendben van.
1: Kifogtam a csütörtöki akciót.
2: Ja, oké, szuper, akkor jó, az melyik a torkos csütörtök?
1: Nem, hát a piros honfoglalom van, mely torkos csütörtök? Állítólag.
2: Ja, értem, jó. Oké, akkor rendben vagy, minden oké, hiányoztál.
1: Egyébként tényleg van
2: mit tudom én?
1: Csak úgy, szerinted, a haverom kérdezi.
2: Szerinted, de ha komolyan érdekel, akkor itt van egy telefonszám.
1: Állítólag az ország legjobb szakembere, de hétfel még sose beszéltél vele.
2: És mondd azt, hogy a hófehérkét kéred. Mert hogy igen, ezt így csináljuk.
1: És az Aldi 10 kupont tudom érvényesíteni?
2: A 10-et még nem.
1: Ja, értem.
2: Ígyunk vizet, Aldi vizet.
1: Ja. Na hát szóval ilyen műsor lesz ez ma.
2: Ez lesz ma, ez a péntekünk. Jaj, imádom a péntekeket.
1: Ánusz fehérítő pénteket mindenkinek.
2: Húha, miről kell visszajönni?
1: Hát, de te kezdted.
2: De visszafogunk. Jó volt idefelé az út. Na, mondok
1: valahogy minden ragyogó fehérnek tűnt, vagy mi?
2: Mondok mást.
1: Ez egy szatyarot.
2: Miben hozzam, mert szatyorba hozom. Te nem szoktál strandra menni szatyorral?
1: Minden magyar szokott strandra menni szatyorral.
2: Elhoztam a rattan, mert szar. Megmutatom.
1: Tényleg elhoztad a rattan?
2: Persze.
1: De nem ilyen színű a rattanunk.
2: A milyen sem. Érted a problémámat? Na hát az van, hogy rattan fotelt akartam felújítani, és rendeltem. Egyrészt ez olyan szinten műanyag, tehát hogy
1: hát,
2: úgy,
1: ez gatya.
2: Nem tudom, mit csinálnak ilyen 2 forintos fürdőszoba kosarakat.
1: Tudod, mit lehetne ebből csinálni? Ilyen, hát legalábbis klipben, meg fotón, szexinek ható női, hát nem mondom, hogy bikinit, de hogy úgy, hogy egyet ilyen cici köré csavarva, egyet meg oda lentre.
2: Körbetekerjük Andit?
1: Hasonló gondolatok jutottak eszembe nekem is.
2: Na mert az van, hogy ezzel akartam beragasztani a székünket, csak az a baj, hogy tök más színe van és anyaga, mint a képen volt, és a másik probléma, hogy nem ragad az oldala, ahogyan ígérték. Tehát, hogy ezt hogy rakod oda? Hát, sehogy mi.
1: Hát ezt megfogod aztán pillanatragasztóba. Az úgy mondjuk elég gáz. Hát igen. De látod, sokan ugyanezt élik át a társkeresésnél, amikor mondjuk online ismerkednek, hogy nem mondanám se a színe, de hogy úgy, tehát nem úgy néz ki, mint a képen, na. És nem is ragad.
2: Andi, tegnap nekem és Tominak 10 perces beszédtémát adtál. Rólad volt szó.
3: Jézusom.
2: És ezzel szeretném nyitni ezt a blokkot.
3: Pedig csak egyszer voltam abban az irodában.
2: Sejted, miről lesz szó? Behoztam hát, valamit.
3: Gondolom a...
1: Mit hoztál be? Hadd lássam.
3: Na, gondolom, vágtad a best of-okat, és abból jöttem.
2: Nem. Akkor bár egyébként tegnap hoztad a tökéletes Kitty nevet, és azt majd egyszer kivágom, tehát látszik, hogy hangolódnak össze a csajok, de hogy nem.
3: Na, mi már nagyon régóta hangolódunk.
2: Tomi föláll, és egy kicsit idegből, kicsit filozófikusan föltesz nekem egy kérdést. Milyen ember az, aki nem bír megenni egy harmad túrórudit, és visszarakja a hűtőbe? Hogy mi az a helyzet, amikor valaki eszi a túrórudit, és azt mondja, hogy ha még egy falat, meghalok. Hogy olyan helyzet nincs, hogy én annyira be vagyok lakva, hogy ne tudjak megenni még egy túrórudit.
1: Na,
2: ki ez?
1: Mondjuk teszem hozzá a mentségére, hogy ez óriás túrórudi, ugye? Behoztad a kávékapszulás dobozba, mindegy.
2: Hát csak hogy megmutassam, hogy ne leplezzem le magamat egyből. Hogy mi az az élethelyzet, hogy ezt az egy harapás túrórudit már nem bírom.
3: Figyelj, Tomikám, akkor most válaszolnék, jó? Hogy olyan ember, aki sajnos nem ehet csokoládét,
2: de mégis eszik,
3: és valahol meg kellett állnia.
1: Ja, értem.
3: Tehát, hogy alapjáraton nem álltam volna meg. Megettem volna az egész túrórudit, de sajnos kénytelen voltam.
1: Akkor csak a végét egy kicsit. Látod, Tomikám? Itt van.
2: Ez egészen új kérdést vett fel, akkor ezt már nem kéred?
3: De akkor miért nem jött? De az idegesítette, hogy nem kapott belőle?
2: Nem. Magát a jelenetet, vagy a helyzetet nem értette, amúgy én sem. És akkor én elkezdtem nyomozni, és megtudtam, hogy kié ez az egyharmad túrórudi.
1: Nem, ez tényleg olyan, tehát, hogy én is múltkor fölkaptam a fejemet, valahol hallottam, olvastam ezt a kifejezést, hogy maradék csoki. Azt még néztem, hogy gyerekek, az mi? Tehát, hogy ez létezik, hogy valakinek maradék csoki? Hát mondom, ez a fizikai képtelenség.
3: Tehát, nálam csak ilyen esetben
2: így
3: marad csoki.
2: Így telnek nálunk a délutánok.
3: Sajnos.
1: Igen. Na, szóval itt van Andi, aki még egy túrorudit se tud benyomni.
2: Ez az
1: egy óriás. Ez de miért nem akkor kicsivel próbálkoztál? Még kell egyből az óriás?
3: Mert ebből nincsen, ebből a fajtából. Ez az új, ez a szotyis.
2: Akkor miért nem veszed dekára?
1: Ja, hogy ez, akkor viszont én megeszem, amit hagytál.
2: Én is soha nem vettem
3: ezt, hogy megkóstoltam. Jó, te kóstoljátok meg. Persze, megehetitek, mert én csak megszerettem volna kóstolni, mert már nagyon izgatta a fantáziámat, de sajnos nem ehettem meg.
1: Nem találtam a boltban, múltkor direkt kerestem.
3: Én megtaláltam egyet, de olyat, ami csak teljes csomag, tehát hogy ilyen 6 vagy nem tudom hány darab volt benne, és tegnap találtam, és hoztam a Kittinek is egyet, és először arra gondoltam, hogy egyet elfelezünk, de nem akartam a Kittit megfosztani az élménytől, úgyhogy...
1: Bezzeg nekünk nem hoztál.
3: Ezért megmarad. Hát, mondanám, hogy titeket annyira nem szeretlek, de...
1: De tudjuk.
2: Na mondjuk, hova köpjem a héjat?
3: Na milyen fiúk? Szerintem finom amúgy.
2: Ez a cég nem támogat minket, sajnos, úgyhogy ne egyetek.
3: De ha támogatni akarnak, akkor küldjenek nyugodtan.
1: Ha ezt látják, akkor örömmel fogadjuk.
2: Tényleg jó. Ez jól van kitalálva.
3: Igen, egyébként nagyon finom. Tehát nem nincs túlzásba víve benne szerintem ez a szotyi.
2: Szerintem jobb, mint amikben ilyen krémcsik van középen.
1: Ebből is volt középen.
2: De a szélén is van valami.
3: A szélén, magva. Igen, szotyi van a tetején, a csokis rétegben. Crunchy. És akkor belül van ugye egy ilyen szotyis trutymó.
2: És képzeld el, hogy ezt köpködik majd a meccsen. Túros túrpa.
1: Mindjárt beszélünk a témáról, csak találszánk.
2: Nem ez volt a téma?
1: Amúgy jó téma.
2: De jó, hogy ezt meghagytad.
3: De ez olyan aranyos, hogy behozta ebbe a kis dobozba, vagy eldugta, hogy még véletlenül se lássa meg, hogy mi van.
2: Hát, hogy meglegyen a szembesítés. Én ezt Balázstól megtanultam a Balázsóból. El kell húzni a falat.
1: Hát ott azért voltak kemény szembesítések, gyerekek.
3: Hát igen. Ott voltak.
1: De nekem nagyobb kedvencem volt a Mónika. Jöjjön akkor ez a sztori, amit itt ígértünk. Kényszer leszállást hajtott végre a United Airlines-nak az egyik gépe, mert hogy hát valaki úgy gondolta, hogy vicces nevet ad a Bluetooth hangszórójának. Egyébként Majorkára tartott a járat, úgyhogy gondolom, hogy leginkább ilyen nyaraló turisták indultak volna. És nem tették közzé, de azt elmondták, hogy veszélynek tűnő négybetűs, úgyhogy minden bizonnyal ezt kikövetkeztették, a bomb nevet viselte, tehát a bomba nevet viselte egy Bluetooth hangszóró. Hát ki az az elvetemült hülye, aki így visz föl? Értem, hogy abszurd, meg hogy viccesnek érzed, de egy repülőgépre.
2: Szerintem meg nem is gondolt rá. Tehát én úgy gondolom, hogy ő így nevezte el, mert mit tudom, ilyen bomba jól szól, vagy bármi ilyesmit, tehát ugye ezeket el tudod nevezni, és mit tudom, évekkel később ment vele repülni, és nem is gondolt erre. Szerintem ez van. Tehát szerintem ez nem egy poén volt. Ti biztosak vagytok benne, hogy ezt úgy gondolt, hogy ez egy jó vicc lesz?
1: Hát figyelj, a személyzet többször is kérte az utasokat, hogy az összes Bluetooth eszközt kapcsolják ki, két eszköz továbbra is aktív maradt, és ez volt közülük az egyik.
2: De ezt figyelik? Tehát van egy stewardess, aki...
3: Tényleg, ezen gondolkoztam
2: aki
3: most.
2: Aki végigmegy, hogy van egy Bluetooth hálózat, amire rá lehet csatlakozni?
1: Na, nem tudom, hogy ezt nyilván valahogy észrevették. Na, ez
3: hát
1: az,
3: de
1: amit...
3: hogy? Ez az.
2: De mert akkor lehet, mitől én ilyet nyilván soha nem csinálnék, de akkor lehetne így üzengetni a Stewie-nak, hogy tetszett Szivi.
1: Igen.
3: A Bluetooth-os
2: üzenet. Kis Bluetooth-ossal
3: más üzenetet írsz oda, tudod, az a kommunikáció.
1: De a pilóta is bejött.
2: Szép vagy, cica van már az, de Bluetooth csatlakozás.
1: Igen. Hát állítólag azért vannak ilyen kalandozós kedvű stewardess lányok.
2: Na, de most komolyan, tehát, hogy ezt végignézik szerintetek? Vagy csak, inkább én azt hiszem, itt is egy véletlen van, tehát, hogy ugye, ja, amikor lehet, én akarok valamit csinálni a telefonommal, milyen megfulladok egy szotyit.
3: Szotyi megakadt a torkán, az, hogy pedig nem sajnáltam. Nem sajnáltam.
2: Jól vagyok. Tehát, hogy mondtam, hogy van benne héj. Hogy csak nem köpködök a stúdióba, mert kultúrember vagyok. Szóval, hogy... Na jó, senki nem is kézzel.
3: Csak ott nem.
2: Igen.
3: Igen, elveszítette a fonalat.
2: Meg vagyok.
1: Szóval,
2: amikor a Bluetooth-odat letiltod, mert szóra a Stewie, akkor elképzelhető, hogy ugye te látod pont, mert a körzetedben van az a másik, akinek az van odér vagy bomba, és ebből szerintem az következett, hogy valaki túlbúzgó szólt a sztjuárdeszeknek, hogy psz, psz, figyelj meg, ezt írja ki a telefon.
3: Ja,
2: ezt
3: aha, az lehet bombát. Amúgy, igen. Az
2: szerintem
3: lehet.
2: Ebből, inkább lett, ez. Ebből lett szerintem a baj. Csak akkor ez már felveti azt a kérdést, hogyha te mondjuk leszállsz a bluetoothodról a telefonodon, és meglátsz egy ilyet, hogy bomba, te szólsz a sztjuárdesznek?
3: Nem tudom, igazából...
2: Elnézést, árulkodni szeretnék.
1: Találtam egy bombát, itt mellegezést, és a sztjuárdesz hogy kérdezi meg? Elnézést, kedves utasok, van valakinél egy bomba? Bluetoothos bomba?
3: Annyi ilyen merénylet van, hogy akik alapjáraton félnek a repüléstől, meg félnek az ilyen dolgoktól, szerintem beparázik annyira, hogy szól, hogy ez mi lehet. Simán. Hát
2: ez tök más, mint a... Mert a múltkor volt valaki, aki direkt csinált a viccből, volt egy ilyen hír nem annyira régen, szerintem mi is feldolgoztuk, hogy valakinek a telefonján hálózat, vagy tehát valamilyen komolyabb, belsőbb dolog jelent meg hasonlóan hülye üzenettel. De ez egy Bluetooth csatorna, tehát itt mindenki látja, hogy valami csak el van nevezve valahol. Ha te egy terrorista vagy, és tegyük azt, van nálad egy bomba. A bombát indító Bluetooth csatornát nem úgy nevezed el, hogy bomba.
1: Hát, na jó, de
3: igen,
1: most gondolj bele.
3: Ha van eszed, akkor igen.
1: Hát most, aki mondjuk nem, tehát hogy vannak csomóan, akiknek van okos telefonjuk, de buta felhasználók. És fogalmuk nincs, mi az a Bluetooth, és látnak egy ilyet kiírva, hát lehet azt hitte, hogy bombát érzékelt a telefonja.
2: De ezt jó, de ez nem hülye, a pilóta nem hülye. És egyébként a csúcsdísza a sztorinak, azt nem tudom, akartad-e mondani, hogy a pilóta bemondta a visszafordulás előtt, hogy miért fordulnak vissza.
1: Igen.
2: Tehát ez így elhangzott. Ami azt jelenti, hogy ő is érezte szerintem azt, hogy ez túlzás, csak pontosan úgy hangzott a mondatában ez a rész, hogy a protokoll miatt meg kell fordulnunk.
3: Na, ez az,
2: valószínűleg
3: igen.
2: Nem volt választása, tehát nem mérlegelhette, nem írhatta ezt felül.
3: Igen, tehát ők nem ostobák, hanem tulajdonképpen van egy ilyen protokolljuk, ami alapján menni kell. Tehát, hogy most ő hiába gondolta azt, hogy ez nem igaz, ettől függetlenül ő neki még muszáj volt nekik ezt megtenni.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy erre nagyon komoly szabályozások vannak, különösen itt mondjuk talán ugye az emlékezetes szeptember 11 óta.
3: Igen, tehát, azóta, igen.
1: És egyébként meg nem hülyeség, tehát az utasok biztonsága mindenek felett.
2: Jó, de nektek volt valaha ilyen, hogy valami nagyon vicces wifi jelszavatok, vagy nem is jelszavatok, hanem nevetek volt? Mert ugye az agymenőkből tudjuk, hogy ott a Beninek mindig írogatják, igen, hogy ne lopd a netemet, igen, vagy ilyesmik.
1: Én egyszer láttam ilyet egyébként, valami hasonló volt. Szintén ez a üzenem a szomszéd ne lopjátod, hogy valami ilyesmi volt az elnevezés.
2: Lan Solo volt valahol, azt hiszem ilyen volt.
1: Az jó.
2: Akkor tetszik az a csaj a hetedikről. Ezt nem láttam személyesen, csak itt nézegetem, hogy mik még a népszerűek. Akkor Tech Kisbusz. Az a wifi.
1: Ezt most érzékelted?
2: Rámersz menni?
1: Hát nem, akkor most nagyon gyorsan elköszönünk.
2: No.
3: Jó, nő vagyok?
1: Igen.
2: Igen.
3: De jó nekem. Énekes?
2: Igen.
1: Igen.
2: Kész. Még egyet. Zalatnai Cini. Megvan.
3: Magyar vagyok?
2: Nem.
3: Amerikai?
2: Igen, de szeretnél magyar lenni. Nem. Mindig is arra vágytál.
3: Bolond szőke vagyok?
1: Nem.
2: Hát ilyen.
3: Barna?
2: Inkább.
1: Inkább.
3: Az. Inkább barna. Fiatal?
2: Voltál egyszer.
1: Igen.
3: Középkorú? Vagy már nagyon idős?
1: Nem élsz.
3: Már nem élek.
2: Oszlóban koncertezel.
3: Várjatok fel most. Whitney Houston.
2: Naki ismerőse lehetett volna.
1: Nem.
3: Ő korabeli egyébként?
2: De most tehát, ezzel most rákérdeztél, vagy szűkítettél?
3: Amy Winehouse.
1: Nem, de valamiben nagyon hasonlítasz az Amy Winehouse-ra.
3: Valamiben?
1: Igen.
3: Mármint a stílusban?
2: Igen, és van egy nagyon-nagyon ikonikus
3: vagy
2: nagy...
3: abban, hogy drogoztam. Bocsánat.
1: Mondjuk úgy, hogy ugyanannak a klubnak a tagjai vagytok.
2: Jó, Jézusom, ez jó.
1: Ez nagyon nagy segítség
2: egy kicsit
1: szerintem.
2: Egy luxus autó márka nagyon erősen fűződik a zeneiségethez.
3: Na hát ezzel most nagyon összekavartatok.
2: Van egy dalod, amiben egy eléggé...
1: De egyébként igen, drogoztál.
2: Most ezt megnézted?
1: Nem, ezt mondom.
2: Tehát, hogy egy autó márka elhangzik az egyik dalodban. Segítek, nem a Suzuki.
3: Ismerem én egyáltalán ezt az énekesnőt?
1: Szerintem biztosan.
2: Fohászkodsz, hogy legyen egy ilyen autód.
3: Biztos,
1: csak utána fent tud tartani?
2: Igen, mert ez drága. És ezt a dalt úgy hangszerelés nélkül énekelted el, és nagyon ikonikus volt.
1: De nem biztos, hogy ezt ismeri. Tehát azért
2: azt nem, de azt nem tudom. Éneklek belőle, hogy...
1: Na, az ne énekeljél.
2: Hát de a, mielőtt feladja majd, szólj, hogyha már ott tartasz.
3: Már ott tartok,
2: feladnád...
3: mert most már nagyon összezavartatok.
1: Figyelj,
3: mert most így...
1: figyelj az, hogy a klubnak a tagja vagy, itt a halálra gondolj.
2: Halál.
3: Mármint, hogy öngyilkos?
1: Hanem, hogy hány évesen hunyt el az Amy Winehouse?
3: Mit tudom én, 20.
1: Meg sokan mások.
3: 20 valamennyi.
2: 27-esek klubja.
1: A 27-esek klubja, ez nem mond neked semmit?
2: Most segítek neki egy nagyot. Oh Lord, won't you buy me an Opel Astra?
3: Mondom én, hogy nem ismerem ezt az énekesnő, gyerekek.
1: Na, az Opel Astra rész az nem így volt.
3: Nem ismerem. Így.
1: Hát,
3: nem tudom.
1: Az a baj, hogy ez... Tehát egy nagyon, nagyon sikeres...
3: De lehet, hogyha kimondjátok, akkor utána már így minden le fog esni.
1: Nagyon sikeres mezzoszoprának előadó voltál. A 27-es klubjának a tagja, ő 27 évesen hunyt el.
2: Még egy ötletem van.
3: Janis Joplin.
1: Hogyha igen!
2: És tényleg...
3: Jó, nekem, így, nekem végig kell gondolom, gyerekek, hogy most még milyen információk hangzottak el.
2: Egy másodpercre voltunk attól, hogy behozom, hogyha Juliska nagyon szereti a párját, akkor ő milyen? Janis.
1: Hát ez azért jó volt, ha jöttem.
2: De jó, hogy ideig nem jutottunk el.
3: Az a baj, igen, nálam így össze kell raknom így az információkat, és csak utána tudom így hirtelen, ha csak így dobáljuk be az infokat, nekem az így hirtelen olyan, tudod, így elvisz valami más felé.
1: Na, és akkor jöjjön a legújabb kutatásunk, tele vagyunk ilyen kutatásokkal. Azt is kikutatták, hogy mik azok a szakmák, ahol a legtöbb megcsalás van. Mi már tippeltünk, Andi, tehát hogy Ádinak az volt a tippje, hogy a pilóták, szerinte ők a leghűtlenebbek. Én a művészi szakmákat mondtam, színészek, zenészek. Nézzük akkor, hogy te így kapásból mit mondanál.
3: Rádiósokat.
2: Mi?
3: Hát ha már maradunk ezeknél a szakmáknál.
2: Na, és akkor kik voltak meg a szakmából?
1: Akkor most jön a vallomás.
2: De most tényleg, a mi szakmánk?
1: Nem.
2: Hát szerintem nem. Amúgy, mert hát az a baj,
3: olyan
2: hogy...
3: szakmákban biztos, ahol nagyon sok emberrel találkozik az
2: alapból
3: illető.
2: A kiinduló pontnál ugye mondjuk el azt, hogy tisztelet a kivételnek, ugye kettőtöknek, de hogy a tévé a szépeké, tehát a többiek rádióznak. Mi ezért választottuk ezt a műfajt, mert a tévé nem fogadott be bennünket.
1: Most gondolj bele, hogy én tévéztem is ezzel a fejjel.
2: Hát akkor mik a lehetőségek egy rádiósnak? Mert ugye elmondod egy darabig, hogy nézel ki, de aztán meglátnak.
3: De miért? Most nem mindenki szép a színész szakmában sem.
1: Ez marad a piroson foglalok.
3: Most, ha már itt tartunk,
2: hogyha felteszem
3: meg nem
2: a kérdést,
3: minden pilóta szép.
2: Hogy a szép emberek, jó, több pilóta szép, mint rádiós, de hogyha felteszem a kérdést, hogy a szép emberek csalják meg egymást inkább, vagy a csúnyák, akkor mit mondasz? Nyilván inkább a szépek.
1: Hát nagyobb eséllyel lépnek félre talán.
2: Biztos, hogy nagyobb mennyiségben. Tehát olyan szakmát kell keresnünk, ahol szépek, mint a orvoslátogatók.
1: Híresen szépek az orvoslátogatók, igen.
2: Hát tudod, ezt bárni is elmondja, hogy mindig más a sláger szakma, tehát mindig más a legszexibb szakma. Most lehet, hogy mit mondanál most legszexibb szakmának, talán a DJ, nem?
1: Hát az egy felkapott, az egy felkapott, igen. Bár én nem tudom, gyerekek...
2: Kéne szeretnél beszélni DJ Dominikkal?
3: Most, na, a DJ-k például egy ilyen a DJ szakma szerintem, tehát ott azért elég sűrűn előfordulhat. Ők tényleg aztán buliról bulira mennek, tehát meg azért tudjuk, hogy ott a nők is tapadnak.
1: Rajonganak, igen. Ez elképzelhető. Nem tudom, de most már, hogy LL Junior is hisz a monogámiában, ezt lenyilatkozta tegnap.
2: Mindenek vége.
3: Aha.
1: Én nagy baj lesz. Tudom. Most már nem lép félre senki szerintem.
2: Én behoztam még az orvosokat, ott én azt azzal indoklom, a pilótát azzal indoklom, hogy ott ugye az utazás meg a sok együtt töltött, külön töltött idő. Az orvost én azért hozom be, mert ott is azon, hogy ilyen 24 órázol, meg 48 órázol, sokat vagy bent, illetve olyan környezetben vagy, ahol rengeteg az ilyen privát szoba.
1: És sok az ápolónő.
2: Igen.
1: Jó, én ugye a művészeket azért mondtam, mert ott egy picit talán mások az erkölcsök. Zenészeknél, színészeknél ők képesek ezeket egy picit lazábban kezelni. Na de mondjuk akkor, hogy mit hozott ki a kutatás. Képzeljétek el, hogy a szakértők szerint a stresszes munkakörnyezet, a váltott műszak, sok utazás és az intenzív emberi kapcsolatok növelhetik a hűtlenség kockázatát.
2: Tehát a Volánbus ZRT. És a MÁV.
1: Jó, tehát a leghűtlenebbek a kalauzok. Nem, de képzeljétek, felkerült például a listára, ráadásul elég jelentős jelentős helyen az IT-szektor, az informatikusok. Hát de értem, hát de nekik pixeles a csajuk, nem?
2: Nem lehet, hogy ebben benne van ez a mesterséges intelligencia robotoknak a fejlődése?
3: Ja, lehet. Igen.
1: Vagy a felnőtt oldalak. Én nem tudom.
2: Megcsaltam az AI-t.
1: Állítólag ők könnyebben tudják eltüntetni a digitális nyomokat.
3: Hát ez mondjuk igaz.
2: Ez egy igazi szarügyet hoz az Andima.
3: Igen. Hát ez pontosan így, ahogy mondja. Igen. Képzétek el, hogy hát
1: Mondd ki!
3: De várjatok, most azt keresem, hogy hogy mondhatom ezt ki.
2: A hírszerkesztő hangodat vedd elő.
3: Jó.
2: Komolyan mondd.
3: Nem megy.
2: Na.
3: Nem, ezt nem lehet.
2: Andi, ez egy munkahely.
3: Képzétek el, hogy trágya esőt szórt egy juhász a földjére parkoló autókra. Tehát így büntette őket.
1: Trágya eső a szép kis házra. Trágya eső a családomra.
3: Daj. Igen. Hogy zonnak hívják egyébként a juhászt. Angliában van ez a hely, a Lake District Nemzeti Park környékén van az ő földje, és ugye ott van egy tó is. Na hát, és ugye hát mindig az a probléma, hogy hol parkoljon az ember. Most ők megoldották azzal, hogy ennek a farmernak, vagy juhásznak a földjére parkoltak, de hát amikor visszaértek a kis tó sétából,
1: akkor ezt tapasztalták.
3: Ezt tapasztalták, hogy tiszta kaka az autó.
1: Hogy oldotta vajon meg? Hogy tudod hirtelen egy ilyen szarcunamit varázsolni oda?
2: Trágya kamionnal. Trágyázó kamionnal.
3: Van, igen. Ilyen.
2: Tehát ez nem csak az, hogy rárakott egy ilyen szolid kakit a kocsira,
3: igen,
2: hanem belepte.
3: Van róla egy kép egyébként. Nem tudom ezt így látni.
2: Hogy látszik. Igen. Tehát, hogy ez fröcsköli rendesen.
1: Az rendesen.
2: Aranyos szép kis kárra.
3: Igen. Egyébként ugye...
2: Ezért fizet a biztosító?
3: Hát, szerintem igen.
2: Milyen madár volt ez?
1: Itt is van az, hogy rajzolja le az esetet, tudod?
3: Jó, tényleg. Kiszínezné az autót. Igen. Na, szóval, hogy itt ugye ilyen kommentháború alakult ki ebből, mert hogy sokan egyet értenek vele, de sokan nem. És hát igazából nem. Bár nem tudom, egy kabrió, ha ott parkolt, akkor ott azért az úgy egy kicsit költséges lesz, hogy
1: azt kitisztítani,
3: meg a szagokat onnan kivenni.
2: Egy wunderbaum. Egyébként, ha tényleg az van, hogy a saját területén, mondjuk vegyük azt, hogy ott azt csinál, amit akar, mert igazából trágyázhatja a földjét, nem ment a közútra semmi, akkor azért ennél durvább dolgokat is csinálhatott volna a kocsiddal, mondjuk elülteti.
1: Elülteti.
3: Akár, vagy rámegy ezzel a trágyázógéppel. De egyébként azt mondta, hogy nem büszke arra, amit tett, és hogy nem volt mögötte különösebb megfontolás, egyszerűen csak betelt a pohár azzal, hogy a turisták idegből viselkednek. Elegem van abból, hogy rendszeresen trágás stílusban küldenek el melegebb éghajlatra, amikor megkérem őket, hogy ne parkoljanak a magánterületünkre. Na de most, aki nem csodálom, hogy bepöccent. Tehát, hogyha még meg is kéred őket szépen, hogy ne parkoljanak oda, ő meg ilyen bunkó stílusban visszaválaszol, még neki áll följebb, ugye?
2: Úgy.
3: Akkor azért persze, hogy elmennek az embernek otthonról.
2: Szerintem úgy lett volna igazságos, mint ahogyan a parkolóbírságokat csinálják, hogyha egy új parkolóhelyet felhúznak, hogy először ilyen figyelmeztetőt, tehát mondjuk egy zacskóba odarak csak egy kakit. És mondja, hogy legközelebb, nem lesz az
3: egészet beborítom. Legközelebb az autóra, igen.
1: Meg miért nem kerítette el a területet? Tehát, hogyha magánterület, akkor kerítse körbe.
3: Elméletileg voltak barikádok, csak ugye elhúzták a turisták azt
2: jó,
3: is.
2: Jó, de az például tehát, beleférne, hogy szöges drótot rakjon ki a saját telkének a szélén. Mert ugye, hogyha bemész, akkor kipukkad a kereket, de az ő telkén volt a szög.
1: Ja, de várjál, volt egy, azt hiszem, hogy volt egy ilyen sztori Magyarországon, a tolva, igen.
2: Elektromos kerítés.
1: Igen.
3: És abból is botrány lett egyébként.
2: Igen, és figyelj, ha kiírod, figyelmeztetsz, jó, mondjuk van, aki nem tud olvasni. Aha, értem én, de az mégiscsak a te területed. Hát miért ne locsolatnám föl én a kertem szélét higannyal?
1: Hasonló drasztikus megoldásokért kövessétek be Rédl kollégát. Privátban, adásban nem hagyom, hogy több ilyet elmondjak. És közben záporoznak itt a csinos ingatlanosok, úgyhogy látod, kaptál egy csomó tippet.
2: És ennek csak a fele férfi. Csak azért, mert megbeszéltük Rolanddal, vagy hát beszélgettünk erről, hogy amúgy én ezt nem bánom. Tehát, hogyha most van egy ilyen tipikusan csini lány, aki ingatlanos, és van egy férfi, aki mondjuk tényleg nem olyan, hogy látom, hogy a szüleinél lakik, akkor én inkább választanám a férfi ingatlanost, mert azt érezném, hogy a nő meg akar engem vezetni.
1: Diszkriminatív, vagyis előítéletes.
2: Életed legdrágább beruházása. Tehát, hogy szerintem én soha az életben nem költöttem annyit semmire, és nem is fogok, mint a lakásunkra. Én nem akarom azt, hogy itt valaki ebből nyerészkedjen. De... És akkor már inkább bízom a férfiban.
1: Nem tudom, nek szerintem ezt nem lehet általánosítani.
2: Vagy akkor küldöm a feleségemet, ha nővel tárgyal.
1: Nem tudom, szerintem ezt nem lehet általánosítani. Tehát én nem mondanám azt, hogy egy csinos női ingatlanosban kevésbé lehet bízni, mint mondjuk a csúnya férfi ingatlanosban.
2: Jó, akkor mondok párosokat, és légy szíves, válasz belőle, jó? Tehát szép ingatlanostól csúnya ház, vagy csúnya ingatlanostól szép ház?
1: Na jó, hát most nyilván a ház legyen a szép, persze.
2: Okay.
1: De szép ingatlanostól szép ház az a legjobb.
2: Fiatal ingatlanostól idős ház, idős ingatlanostól fiatal ház.
1: Jaj, na jó van, de hát
2: régi jobban meg van építve.
1: Manipulatív az előfeltevésed, a kérdésfeltevésed is.
2: Szelelő ablakot nem szelelő ingatlanostól, vagy szelelő ingatlanostól jól záró ablakot.
1: Igen, ez a Hello gázos, ugye? Annó Adam Bézsán.
2: Jó, de hogyha most ugyanezen végigmentünk volna így, hogy most mondok egy tök más terméket, egy tábla csokit, tehát hogy fiatal nőtől idős csokit, akkor, vagy idős nőtől fiatal csokit, akkor itt viszont a másikat választott, tehát függ attól, hogy mekkora értékű a beruházás.
1: Hát a csokit bárkitől elfogadom.
2: Köszönöm szépen, hogy megláttad a lényeget a gondolatban.
1: Velem aztán előrébb vagy.
2: És ha már nyár, akkor csoki ice. Megyünk is tovább a következő témánkkal.
1: Csoki ice!
0: Buenos morgen! Minden hétkül

Mennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: tesó ez glamour napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu Maluma, anyuket Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina! Na

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved, mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
6: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
5: Család és kutya barát környezetben.
6: A belépés 14 év alatt ingyenes.
5: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
0: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygos reggelt, kész csoka vegyeknek, nagypasi az uraknak. Egyedül köszöntök ma mindenkit itt a stúdióban. Ádi egy icipicit pihen, aztán holnap már ismételten visszatér közénk. Ebben az óriási kánikulában, így a Vízzene Virág Fesztivál után dübörgünk tovább ezerrel. Jelenleg 22 fokot mérünk nagyjából, már így korra reggel. Aztán napközben ez lesz kőkeményen 39, ráadásul magas UV-sugárzással, úgyhogy mindenféleképpen figyeljetek a bőrötök védelmére, meg persze a megfelelő folyadék bevitelre, és közben érdemes egész nap minket hallgatni és velünk játszani, mert hogy elindítjuk a Forrás Rádió foci VB tippjátékát. Abszolút klassz nyeremények lesznek, ezek várnak rátok. Szerintem mindenféleképpen tartsatok velünk, nem sokára elárulom a részleteket, azt is, hogy pontosan mik a szabályok, ma melyik meccsre várjuk majd a tippeket, és azt is, hogy miket nyerhettek ezzel. Nézzük közben az üzeneteket, itt van velünk már például Zsolt. Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig telített sávok, nagy forgalom a 30-as kilométernél, a belső sávban 3 autó koccant, nagy a dugó, aki teheti már Biatorbágynál menjen le a pályáról. Köszönjük szépen, hát ezért nagyon-nagyon szeretjük azt, hogy itt vannak velünk a mi drága hallgatóink, mert hogy gyorsabbak vagytok, mint a hivatalos infók, kérem szépen, mert hogy ezt még nem kaptuk meg, viszont tényleg látom az élő térképen azt a masszív piros csíkot, ami erre utal, meg ott egy kis bejegyzés, ami valóban ezt a bizonyos balesetet jelzi, hát most már a részleteket is tudjuk így Zsoltól. Tehát az M1-esen a 30-as kilométernél 3 autó koccant a belső sávban, ugye Pestől Tatabányáig, tehát ez vélhetően akkor a Hegyeshalom felé vezető oldalra értendő. Szóval foci VB tippjáték, kérem szépen elindítjuk, és 2 héten keresztül lehet velünk játszani. Na jó, a nyereményeket nem tudom magamban tartani, mert hogy tényleg annyira jó nyereményeink vannak. Szerintem imádni fogjátok. Minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást családdal vagy barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. Ez a napi nyereményünk, és hát emellett azért lesz nekünk egy fődíjunk is. Egy wellness hétvége, 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásával. Ezeket nyerhetitek meg, tehát, hogyha velünk tartotok, ha játszotok velünk, és

rossz morgán, mosolygos reggelt mindenkinek. Az a helyzet, hogy elindítjuk a mai nappal a Forrás Rádió foci VB tippjátékát. Említettem már a nyereményeket. 4 óra önfeled dárcozása a tatabányai Huggies Darts felajánlásából, akár családoknak, akár baráti társaságoknak. Ez a napi nyeremény. Minden nap ki fogjuk sorsolni, és lesz egy fődíjunk is, ezt is említettem, mégpedig egy félpanziós ellátással 3 nap 2 éjszaka időtartamra 2 fő részére, egy wellness hétvége a Duna Residence jóvoltából. A következő 2 hétben játszhattok velünk. Az első sorsolást holnap tartjuk a mai tippek közül. Ugye általában este, éjszaka, hajnalban vannak a meccsek, úgyhogy úgy fogunk játszani, hogy egész nap lehet tippelni este 6 óráig. Akkor zárjuk a tippjátékot, és másnap reggel az előző napi helyes tippek közül sorsolunk. A mai nap mérkőzése a Brazília-Japán összecsapás lesz. Ezt magyar idő szerint este 7-kor rendezik, este 6-ig lehet erre tippelni. És akkor a részletes szabályok. Első körben azok között sorsolunk majd, akik eltalálták a pontos végeredményt a rendes játékidő végén. Ha ilyen nincs, akkor azok között, akik eltalálták a továbbjutót, szóval nagyon fontos, hogy például, ha ti a rendes játékidő alapján mondjuk döntetlenre tippeltek, akkor írjatok továbbjutót is. Jó, ez a fontos. Szóval a tippet a rendes játékidőre értjük, ide küldjétek el mindenképpen, vagy hát ezt küldjétek el nekünk. A rendes játékidő után szerintetek mi lesz ma a Brazília-Japán mérkőzés végeredménye, és hogyha szerintetek ez döntetlen, akkor írjatok mellé továbbjutót is, mert hogyha nincs fullos teli találatunk, mármint pontos tippünk, akkor azok között sorsolunk, akik a továbbjutót eltalálták. Hát remélem, sikerült egyszerűen és érthetően megfogalmaznom. SMS és Viber számunk, ahová egyébként a tippeket várjuk, 0620 978 978 5-ös, és mindenféleképpen írjátok bele az

Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeledt dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, Buenos Morgan. Meghibásodott egy repülőgép fékje Ferihegyen. Megkezdi felkészülését a MOL Tatabánya KC. Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Vasárnap hajnalban meghibásodott egy repülőgép fékje a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A hibát elhárították, sérülés nem történt, közölte a Budapest Airport az MTI érdeklődésére. Mint írták, vasárnap reggel 6 óra 50 perc környékén landolást követően füstölni kezdett egy Boeing 767 típusú kargó repülőgép bal futóművének fékje. A repülőtéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást, és a füstöt is megszüntették, közölték, hozzátéve szakemberek vizsgálják át a repülőgépet. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Tatabányán több közterületi ivókút, párakapu és klimatizált hely is bárki által igénybe vehető, amelyek segítenek abban, hogy könnyebb legyen átvészelni a kánikulát. Ezeknek a listáját megtalálják a tatabánya.hu oldalon. A város a honlapján azt kérte, hogy figyeljünk egymásra, igyunk sok vizet, kerüljük a tűző napot a legmelegebb órákban, és lehetőség szerint hűvös, árnyékos vagy klimatizált helyen tartózkodjunk. Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják, jelezte Nathan Johnson, a megye sheriffje. Vic Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg az új lakhelyét. És végezetül sport, utolsó szabad hétvégéjüket töltik a MOL Tatabánya KC sportolói, megkezdődik a felkészülés, számolt be róla a kemma.hu. A következő hetekben a futás és az erőfejlesztés kerül a főszerepbe. A tatabányai klub a közösségi oldalán tette közé, hogy a játékosok előre összeállított program alapján felváltva teljesítik a futó és kondi edzéseket, hogy megfelelő állapotban érkezzenek vissza a közös munkára. Július 1-én az otthoni előalapozó program indul a játékosok számára. Bő 2 héttel később, július 16-án felmérés vár a csapatra, ahol a szakmai stáb ellenőrzi, hogy a játékosok megfelelő állapotban érkeztek vissza a klubhoz. A csapat a felkészülés következő állomásán Sarudra utazik, ahol a játékosok egy csapatépítőn vesznek részt.
0: Időjárás.
1: Hétfőn és kedden is marad a forró, napos idő, a hőség többfelé elérheti, helyenként meg is haladhatja a 40 fokot. A felfrissülésre egyelőre még várni kell, jelentősebb lehűlés csak a hét második felében érkezhet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 7 óra után járunk 4 perccel, mosolygós reggelt mindenkinek. Már most igen erőteljesen meleg van, nagyjából 26-27 fokot mérünk itt a térségben, és ez bizony fel fog menni egészen 39-ig. Piros figyelmeztetés van a hőséget illetően, tehát él a hőség riadó. Ez azt jelenti, hogy tényleg nagyon-nagyon figyeljetek oda arra, hogy ne legyetek túl sokat ma kint a szabadban, különösen dél körül, fogyasszatok megfelelő mennyiségű folyadékot, leginkább ugye vizet, és nagyon vigyázzatok a bőrötök védelmére. Az utakon, ugye korábban már itt elmondtuk, megkaptuk Zsolttal az információt, hogy baleset történt. Na mondok mindenféle részletet, az M1-es autópályán Budapest felé, az M0-as autóút csomópontjánál a 17-es kilométernél korábban egy műszaki hibás kamion akadályozta a forgalmat, már mindkét sáv szabadon járható, de a torlódás lassan oszlik fel, és akkor most a baleset az ellenkező oldalon Győr felé, Herceghalom és Bicske között egy kis teherautó és három személyi autó ütközött össze. A 30-as kilométernél csak a külső sáv használható, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy fokozott türelemmel közlekedjetek, számoljatok hosszabb menetidővel, meg például számoljatok, hogy mire tippeltek a mai nap mérkőzését illetően. Brazília-Japán. Ma erre a mérkőzésre várjuk a tippeket egészen este 6 óráig. A rendes játékidő eredményét, végeredményét kell megtippelni. Ha úgy érzitek, hogy a rendes játékidő után döntetlen lesz, akkor viszont írjátok bele, hogy melyik csapatot várjátok továbbjutónak, Brazíliát vagy Japánt, jó? És hogy miért is érdemes tippelni? Hát azért, mert ezzel nyerhettek naponta 4 óra dárcozást a tatabányai Haggis Darts felajánlásából, illetve van egy fődíjunk is, ez pedig egy wellness hétvége, 2 fő részére, 3 nap 2 éjszaka időtartamban félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásából, és aki legalább egy helyes tippet küld, az mindenféleképpen bekerül a kalapba. Ma este 6 óráig tehát a Brazília-Japán meccs végeredményére lehet tippelni, a rendes játékidő eredményére tippeljetek, ha szerintetek az döntetlen, akkor írjátok bele még pluszban azt is, hogy kit vártok tovább jutónak, mivel ugye a pontos végeredményt eltalálók között sorsolunk első körben, de ha ilyen nincs, akkor viszont azok között, akik eltalálták a továbbjutót. SMS és Viber számunk, ahová megírhatjátok a tippeteket a saját nevetekkel együtt, 0620 978 978 5-ös, nem sokára hozom a csillagok üzeneteit.

0: reggelt. Vagy ahogy mi mondjuk, Buenos Morgan.
1: Hi, I'm Medusa. Medusa.
0: This is Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb sláger.

0: Jonas Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Nézzük, mit üzennek ma a csillagok. Kedves Kosma, olyan energiád van, mintha 3 kávét ittál volna, még akkor is, ha csak egyet. Használd ki, egy spontán ötlet meglepően jól sikerülhet a mai napon. Ma a komfortzóna a barátod, kedves Bika, de egy apró kaland is belefér. Lehet, hogy egy finom étel, egy jó beszélgetés, vagy egy kis luxus élmény talál rád. A csillagok szerint ma különösen jó ízlésed lesz. Nézzük, mit üzennek a csillagok az ikrek jegy szülöttének. Az agyad ma gyorsabb, mint a wifi egy új routeren. Remek nap ez beszélgetésekre, ötletelésre, vagy új dolgok tanulására. Valaki meglepődhet azon, milyen szellemes vagy. Ma különösen erős az empátiád, kedves rákjegyű. Egy kedves gesztusod valakinek az egész napját feldobhatja, és ettől a te napod is jobb lesz. A reflektorfény ma is szeret téged, kedves oroszlán. Lehet, hogy egy bók, egy elismerés vagy egy váratlan siker talál meg. Ne lepődj meg, a karizmád ma 120%-on működik. Ma a részletek mestere vagy, kedves szűz. Egy apró dolog, amit mások észre sem vennének, nálad nagy különbséget hozhat. Plusz pont, hogy ma valószínűleg találsz egy elegáns megoldást egy régi problémára. Ma különösen jól működik a harmónia radarod, kedves mérleg. Remek nap ez kompromisszum béketeremtésre, vagy egyszerűen csak a szép dolgok élvezetére. A Skorpióban ma van egy kis titokzatos főhős energia, valamit mélyebben megértesz, mint mások, használd ezt bölcsen, vagy legalább arra, hogy kitaláld, ki ette meg az utolsó sütit. Kalandra fel, kedves nyilasjegyű, ma még egy hétköznapi napban is találsz valami izgalmasat, egy váratlan ötlet, utazási terv vagy inspiráció bukkanhat fel, ha ma valami új jut eszedbe, ne írd le, lehet, hogy ez lesz a következő nagy sztorid. A kitartásod ma aranyat ér, kedves bak. Egy lépés, amit ma megteszel, később komoly eredményt hozhat. És igen, a csillagok szerint ma még a humorod is előtérbe kerül. A vízöntő kreativitása ma olyan, mint egy ötletgyár. Egy furcsa gondolatból zseniális megoldás születhet. Ne lepődj meg, ha valaki azt mondja, ez őrült ötlet. Sok nagyszerű dolog így kezdődött. Ma a halak jegyű képzelő ereje különösen erős, inspiráció, zene, álmodozás vagy kreatív tevékenység nagyon jól eshet, és bizony segíthet mindez jó döntést hozni. A belső GPS-ed ma kivételesen pontos.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
5: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Javulóban a helyzet az M1-esen, ugyebár korábban is elmondtuk, hogy Budapest felé az M0-ás autóút csomópontjánál a 17-es kilométernél a kora reggeli órákban, bár még mindig kora reggel van, szóval még korábban, egy műszaki hívás kamion akadályozta a forgalmat, már mindkét sáv szabadon járható, de a torlódás lassan oszlik fel, míg az ellenkező oldalon Győr felé Herceghalom és Bicske között egy kis teherautó és három személyautó ütközött össze, emiatt aztán a 30-as kilométernél utolsó információink szerint csak a külső sáv használható. Én azt látom az élő térképen, hogy már nem olyan erős a torlódás, szóval elképzelhető, hogy azóta már javult ott a helyzet. Egyébként azt látom, hogy a településeken belül nagyjából nyugodtan és jól lehet haladni. Ha van plusz infótok, ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk 0620 97 8 97 85.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Sorba állították a férfiak vonzerejét mindenféle tulajdonságok alapján, és akkor így összegezték elég nagy merítés alapján, hogy mitől vonzóak a férfiak.
2: Igen, nem mi, úgy általában a férfiak.
1: Úgy általában.
2: Olyan férfiak, akikben van bármi vonzó.
1: Tudod? Na jó, de azért ne sikoljunk ezen egyből túl.
2: Sikoljunk.
3: Sikoljunk. Hát én sikítok mindjárt. Nem siklok.
2: Hát én is.
1: Pillanatra azért, igen, mégis rögzüljünk le ennél a pontnál. Kis betonozzuk ide be magunkat. Egy vonzerő titkot meg kell fejtened a Rolandnál is, meg nálam is.
3: Fú, gyerekek. Hát a humorérzék szerintem az biztos, hogy benne van, de az mind a kettőtök nézhet.
1: Megúszós.
3: Nem, de tényleg.
2: Nem, tehát ez amúgy igen. Hát most őszintén, hát mit tudna mondani rólunk? Ha szépek vagyunk, jó képek, kigyúrtak. Jó.
3: De most belső tulajdonságokról van szó, vagy külső tulajdonságokról?
2: Belső, leginkább egyébként belső tulajdonságok.
1: Nekem szép a májam.
3: És így mész el randira, hogy kicsapod a májam, a vesém.
1: Látnád a tüdőmet? Hú, olyan tüdőm van. Oh.
2: Ja. Egy belgyógyász doktornőnél lehet, hogy be tudnál ezzel vágódni.
1: A vérem is jó, kicsit sűrű.
2: De szép piros.
3: Ezt is elképzeltél egy ilyen randitási valam, hogy mondja ezeket a nőnek.
1: Szép a vérem. Az én első mondatom.
2: Az a baj, hogy amúgy el is tudnám képzelni, hogy ezt mondja. De így is bókolsz neki, hogy biztos olyan szépek a tüdőlebenyeid.
1: A pneumád. Ide látom, milyen szép lehet. Ide hallom.
3: És ha tudja, hogy mi ez a pneuma, akkor már nyert, ugye van.
1: Artéria pumpád. Utánozhatatlan. Jó, nem,
2: csak
1: de...
2: Csak várjál, mert nem mondjál neki, hogy úgy megnézném a léped. Mert azt, hogy ja. Pervers sorozatgyilkos vagy.
3: Igen.
1: Jó, oké, lépjünk ezen túl.
2: Próbálj meg valami fontossági sorrendet
3: találítani. Hát figyelj, szerintem a humorérzék intelligencia az lenne, én is azt tenném az első helyre. Vagy okay. Én azt tenném az első helyre.
2: Mi a második?
3: Nem tudom, megjelenés.
1: Várjál, menjünk neki úgy, hogy kettőt ki kell dobnod.
3: Tehát, kettőt ki kell dobnod.
1: Igen, tehát hogy hát ebből az ötből kettővel abszolút nem fog a párod rendelkezni. Mit dobsz ki?
3: Hát a spontaneitást meg a kalandvágyat, azt kidobnám, mert
1: jó,
3: az annyira
1: akkor mindig tudod, hogy mi van.
3: Hűha.
1: Mit dobsz még ki? Az érzelmi stabilitást, a megjelenés testtartást, a humorérzéket, intelligenciát, vagy a dominanciát és társadalmi státuszt?
2: Hát ebből egyet sem akar kidobni?
3: Nem,
1: a megjelenés testtartást lesz egy ilyen pondró, aki nem tud állni, így csúszik Andi mellett.
2: De amúgy jó a humora. Amúgy jó a humora, érzelmileg is teljesen megértő.
3: Ezek szerintem fontosak azért.
1: Hogy nincsenek érzelmei, nem nyújt stabilitás, de bármikor kigúnyol és vicces lesz.
3: Nem, ezek közül én nem dobnék ki semmit.
0: Buenos Morgan, minden

3 perce járunk 3:48 után, Bojanos Morgan, ne felejtjétek, elindítottuk foci VB tipjátékunkat, nagyon klassz nyeremények vannak. Minden nap kisorsolunk a következő két hétben, így a meccsek utáni reggelen, 4 óra önfeledt dárcozási lehetőséget a Tatabányai Huggies Darts felajánlásából, akár családok, akár baráti társaságok részére, és hát van nekünk egy fődíjunk is, ez pedig egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap 2 éjszaka időtartamra félpanziós ellátással a Duna Residence jóvoltából, és akkor nézzük a tippjáték szabályait. Minden egyes napon egy kiválasztott mérkőzésre lehet tippelni, a mai napon ez a Brazília-Japán összecsapás, ezt magyar idő szerint este 7-kor rendezik, este 6 óráig várjuk a tippeket, a rendes játékidő pontos végeredményére lehet tippelni. Viszont fontos, hogyha ti úgy érzitek, hogy a rendes játékidő után esetleg döntetlen lenne ez a meccs, akkor írjátok bele a számszerű tippet, ez fontos, viszont mellette pluszban még a továbbjutót is. Jó, szóval számszerű tippet várunk, mit tudom én, Brazília, Japán 3-1, ha így érzitek, de ha úgy érzitek, hogy mondjuk Brazília, Japán 1-1 a rendes játékidő végén, akkor írjatok bele egy továbbjutót is, hiszen úgy szól a szabályzatunk, hogy a pontos végeredményt eltalálók között sorsolunk első körben, hogyha ilyen nincs, akkor viszont azok között, akik eltalálták a továbbjutót. SMS és Viber számunk, ahová várjuk a tippeket a saját nevetekkel együtt. Ez is legyen benne az üzenetben. 0620 978 978 5.

0: labdarajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 8 óra környékén jó reggelt kívánok, Buenos Morgen. Energiatárolási egyezményt kötött Magyarország, bejelentette lemondását a szerb elnök, Harry Kane rekordot döntött a futball VB-n. Már is hozom a részleteket, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta a Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában, segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá tenni és biztonságosabbá a hálózat, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja, tette hozzá a miniszter. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 28 között, ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről. Alekszandar Vučić ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván betölteni a politikában, és pártja a felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, jelentette be maga a szerb államfő Belgrádban, a Szerbia egy család elnevezésű nagygyűlésen. A szerb elnök beszédében az utóbbi 14 év eredményeit értékelve azt mondta, hogy 2012-ben az ország gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetben volt, mára azonban több mint 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, jelentős külföldi beruházások érkeztek Szerbiába, és 12 év alatt 651 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út épült. Karbantartás miatt június 27-én 0 órától július 4-én 18 óráig lezárják a Tóvároskert megállónál lévő vasúti átjárót. Ez idő alatt a kerékpáros és gyalogos forgalom számára biztosított lesz az átjárás. A lezárás csak a járműforgalomra vonatkozik. Tata közösségi oldalán megosztott tájékoztatójából az is kiderül, hogy a Budapest-Győr Hegyeshalon fővonalon több helyen végeznek előre tervezett zajjal járó karbantartást, amely a Tóvároskerti vasúti átjárót is érinti. És végezetű sport, megszerezte Harry Kane a 11. világbajnoki gólját, amellyel beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte Gary Linekert, azaz immár egyedüliként a legeredményesebb angol játékos a VB-k történetében. A listát a 6. VB-jén eddig 5-ször eredményes argentin Lionel Messi vezeti 18 góllal.
0: Időjárás.
1: A hét első napjaiban folytatódik a kánikula. Országszerte sok napsütésre és 38-40 fok körüli csúcshőmérsékletekre készülhetünk. Csapadék továbbra is alig várható, így a legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás és a napvédelem.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék meg

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 8 óra után járunk 3 perccel, vidám, mosolygós reggelt mindenkinek. Aktuális helyzetjelentés az M1-esről, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható mindkét oldalon. Korábbi balesetek torlódásai is megfűszerezhetik az utazási élményt. Így kaptuk az információt. Ugyan mindegyiknél járható már minden sáv, de a tekintélyes hosszúságú araszoló kocsisor a legtürelmesebb sofőröket is próbára teszi. Ebben a hőségben pedig ugye különösen megterhelő, sokan próbálnak az egyes főúton kerülni, így ott is mindkét irányból szakaszosan feltorlódtak a járművek, legyetek tehát nagyon-nagyon türelmesek, egyébként pedig hőségriadó van, ugye továbbra is, úgyhogy fokozottan figyeljetek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljatok el, és legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, ugye 39 fok lesz ma a csúcs, úgyhogy kőkemény kihívás elé állít minket az időjárás is. Nekünk is van egy kihívásunk, ez sokkal játékosabb, elindult ugyanis a foci VB tippjátékunk. Nagyon klassz nyereményekkel. Mondom a napi nyereményt, holnap reggel már sorsolunk majd itt a Buenos Morganben a ma tippelők között. Mégpedig 4 órás dárcozási lehetőséget komplett baráti társaságok, avagy családok számára a tatabányai Haggis Darts felajánlásából. És ugye van nekünk egy fődíjunk is, ez pedig egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással a Duna Residence jó voltából. A meccs, amire ma tippelhettek, a Brazília-Japán összecsapás. Este 6 óráig várjuk a tippeket a rendes játékidő végeredményére. Hogyha úgy érzitek, hogy a rendes játékidő után döntetlen lesz, akkor írjátok meg, hogy szerintetek melyik csapat lesz, akár hosszabbításban, akár 11-es párbajban a továbbjutó, mert hogy első körben azok között sorsolunk, akik eltalálták a pontos végeredményt a rendes játékidő végén, hogyha ilyen nincs, akkor azok között, akik eltalálták a továbbjutót. SMS és Viber számunk, ahová a tippeket várjuk, a saját nevetekkel együtt, mert hogy az is legyen benne az üzenetben, 0620 978 978 5-ös. Ádi ugye nincs, úgyhogy ebben az órában is emlékezetes best of pillanatok közül szemezgetünk.

0: Telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Közben Mónika is írt, na látjátok, az én férjem mindenhez is ért, és nem szarul csinálja, és itt azt írja, hogy nagyon büszke rá, mert hogy abban, amiben dolgozik, abban is jó, de ugyan nem ezeket a dolgokat csinálja, mégis mindent megold, festés, burkolás, autószerelés, stb. És mondtam itt Rolandnak, mikor mondta, hogy ő ezeket annyira nem tudja megcsinálni, hogy én ezeket megoldom, de pénzt nem kérnék érte. És aztán mondta Roland, hogy ő egészen másban van így.
2: Igen, én ugyanígy vagyok a szexel. Megoldom, de azért pénzt nem.
1: Ezt pólóra nyomom neked, de tényleg ez egy akkora mondat. Jó van, nézzük meg, hogy miből ki a mi csőrünket, jó? Mert van egy dolog, ami engem nagyon régóta idegesít, és be akarom hozni ebbe a rovatba, és ez pedig nem más, mint az indokolatlan jó tettek a természetvédelem címszó alatt. Onnan indulunk, hogy papír szívószál, pukkadjon meg mindenki mindenhol, aki bármit papír szívószállal elém rak. Undorító.
2: Undorító. Engem tudod, mi zavar, ami nem jó. A gyorséttermekben most már például nem klasszikus műanyag kanállal adják a fagyit, hanem ilyen, az is valami újrahasznosított cuccból.
1: Igen,
2: van.
1: A szálka a nyelvbenefektus.
2: És ez nem jó.
1: Mint az orvosi pálcika, amivel megnézik a nyelvet.
2: Igen.
1: A favilla.
3: Igen, de még az íze se jó
1: egyébként. Diacilla.
2: Hogy szar, gyerekek.
1: Favilla.
2: Szóval, hogy ezt kipróbálta valaki, hogy értem én. Nyilván, tényleg fontos a környezet, tudod.
1: De nem ennyire.
2: De hogy könyörgöm, hogy valami jobbat nem lehetne kihozni.
1: Elrogyjátok a megfrizt.
3: De ilyen újrahasznosított dolgokat kellene inkább csinálni, ami ugyanúgy műanyagból van, csak újra van hasznosítva. Tehát de vannak ilyenek is, tehát miért nem olyat árulnak inkább?
2: Hát ez az.
3: Annak nem szar az íze.
2: Hát ez bűnrossz, gyerekek, bűnrossz.
1: De és a szívószál is, hogy szétfoszlik, és már jégkásában
3: hát egy
1: is
3: idő után.
1: És mindezt úgy, hogy olyan pohárban, aminek a tetején viszont műanyag van. Tehát bemész a Mekibe, műanyag van a tetején, abban elbotolhat a teknős. Én meg egyem a papírt.
2: Amúgy igaz, mert hogy az a kis pohártető, abban van legalább annyi műanyag, mint egy kis kanálban, nem?
3: Igen.
1: Hát igen, és amit Andi mond, az is tök jó irány, hogyha ezek olyan anyagokból lennének, amiket így újra felhasználsz, vagy elraksz, vagy bármi ilyesmi, az is egy jó vonal szerintem, vagy költsünk rá még 5 forinttal többet, és akkor tegnap itt elmondta nekünk a vendégünk, aki ilyen poharakat gyárt, hogy igenis lehet olyan anyagból is gyártani, ami nem árt a környezetnek, és nem lesz papíríze.
0: Buenos morgen, minden

0: Nálunk itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De mehetünk tovább. Itt van a Repohár intézmény. Hogy gyűlölöm. Tehát az, hogy megveszed plusz pénzért azt a vackot, nem is olcsón, aztán még a sör is legalább annyiba kerül, amit beletöltenek, hát, és nem az van a végén.
2: Vagy kétszer annyiba inkább.
1: És nem az van a végén, hogy fogod és visszaadod a poharat, ahogy működnie kéne, és akkor visszakapod a pénzt, hanem kapsz egy műanyag zsetont, ami ha máskor pont nálad van, amikor odamész, akkor kapsz érte egy másik poharat. Miért nem adja vissza a pénzemet?
2: Hát meg figyelj, most igazából egy csomó ilyen pohár fetreng az ilyen fesztiválok után, mert hogy konkrétan mindenki elhagyja.
3: Igen, és vesz újat, nem viszi vissza. Igen. Mert egy-egy nagy koncertről mondjuk, ha pláne még ilyen arculatos, de hogy azokat mennyire adják gyerekek, hát Coldplay koncerten tavaly nyilván venni kellett Coldplay arculatos poharat, még azóta megvan, remélem. De hogy nem tudom mennyi volt, mocsok drága.
1: Ezzel még egy fát nem védett meg senki, max hogyha ki beszedte rajta a hasznot, az ültetett valahova a kertjébe valamit fönn a rózsadomban, nem tudom, de tényleg borzasztó. És akkor megyek tovább. Biológiailag lebomló zacskó. Megveszed a boltban 120 forintért, és már mikor belerakod a vajat, szakad ki. Mert már ott bomlik a boltban.
3: De várjál, ezt nem, vagy hogy van ilyen is, mert én csak azt néztem, ami a zöldségeknél van, tudjátok.
1: Olyan anyagból van, hogyha akarod, igen, meg is elheted a zacskót.
2: Hát azért inkább
3: azért
2: ne,
3: nem úgy találták ki át.
1: De nem viszel vele egy tejfölt az ember hazáig.
2: Hát azért...
3: Ja, és neked fontos, mert azért nálad egy bevásárlás az 3 nagy tejföl, meg 2,5 kiló trapista zsajt.
2: Ja, igen. Na hát az persze, hogy nem bírja el az a zacsi.
1: De nem? Tehát vagy most komolyan? Tehát, hogy ilyenetek nem volt még? Vagy a papírzacskó a nylon helyett, értem én, hogy azzal véded a környezetet, de szerintem kismilliószor előfordult már velem, hogy csak amíg a kocsig elvittem a terméket, vagy leszakadt a füle, vagy kiukat, vagy elszakadt, vagy meghasadt. Gyűlölöm.
2: Ja, hát a papírzacskó az olyan, abban nem szabad olyanokat pakolni. Abban csak ilyen nem. Kis, nagyon azt könnyű meg... kis dolgokat tudsz belepakolni, mert mit leszakad.
1: Mihez veszed meg? Mikor mész el úgy bevásárolni, hogy kell egy zacskó, és jó hozzá a papírzacskó? Ha mit veszel?
2: Hát én, hogyha...
3: Egy zacskó.
1: Gyakran jársz így a boltba?
3: Ja.
2: Hát ha olyan boltba megyek, akkor ahol mit tudom én, papírzsebkendőjének vannak, akkor persze ott volt, hogy előfordult.
3: Drogériában.
2: Akár, igen. Tehát ott előfordult, hogy nem volt nálam, és akkor csak ez a papír volt, mert nem akartam többet költeni mondjuk a műanyagra, és akkor azt vettem. De alapjáraton nem szoktam én se a papírt választani.
3: Hát vannak helyek, ahol fontos, hogy legyen papír.
1: Igen, valamire biztos jó. Akkor tudok még mondani. Ugorjunk vissza gondolatban mondjuk 3 évet. Hányszor fordult elő veletek az a dilemma, hogy isszátok az üdítőtöket, és elhagytátok a kupakot, és nem tudjátok visszazárni? Soha! Mi a francnak rárögzíteni azt a hülye kupakot az összes üvegre?
3: Na ez igaz, na ebben látod, maximálisan adom én is a bosszankodásodat, mert hogy ezt, aki kitalálta, gyerekek, nem is az, mert lecsavarni, de visszacsavarni. Tehát, hogy sokkal nehezebb ezt visszacsavarni, igen, hogy a megfelelő szögbe tudod, hogy pont rápattanjon, és akkor úgy, hallod? Hát, ez baromi idegesítő.
1: Adod a kislányodnak úgy a kubut, hogy ne szúrja ki vele a szemét.
2: Igen, meg öntsél át az egyikből a másikba. Érted, a másfél literesből akarod a fél literesbe áttölteni, akkor közben úgy kell valahogy fognod, hogy ugye fogod az egész üveget is, meg fogod a kupakot is, leállítod ugye a fél literest, és úgy próbálod meg beletölteni, mert máshogy nem megy.
1: Mindeközben az ásványvizes üveg már annyira védi a környezetet, és annyira spórolnak rajta, hogy annyira kevés műanyag van benne, hogyha kinyitod ezt a szerencsétlen üveget, és csak enyhén fogod, akkor már fele kimegy, mert...
3: így összerodjan gyakorlatilag. Szóval,
2: vagy ugyanez
3: benne.
2: Van az öntésnél, és én a múltkor
1: nem
2: pont úgy jártam, hogy összecsuklott az egész, de még tele volt. Érted, elkezdtem önteni, és utána így összecsuklott.
3: Kisporolják belőle az anyagot.
1: Szóval tényleg értem én, hogy védjük a hódokat, de na, nem? Akkor itt vannak az üzék, ez is jó.
3: Vézd a fákat, egyél hódot. Én ezt is
0: Buenos morgen, minden hét.

0: Kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De például nem tudom, hogy vettetek-e már papírba csomagolt kígyóuborkát, ami a papíron belül ugye hát nyilván műanyagban van csomagolva, hogy az uborka ne száradjon ki, de a papírra rá van írva, hogy védjük a környezetet.
2: Hát a
3: nem,
2: papír
3: olyat,
2: részével.
3: Én olyat még nem láttam.
2: Én, se, én csak ilyen átlátszó.
3: Én csak a rendes, a celofános vagy
2: az,
3: milyen.
2: Az, igen, ilyen nylonosba csomagoltat, én is. De na, azzal viszont megszívtam, most nem de? Akarok mondani, van olyan szupermarket, ahol én már nem vagyok hajlandó kígyóuborkát venni, mert kétszer fürdöttem be vele, és mind a kétszer nagyon-nagyon rossz volt, ilyen savanyú. Bleh. Nem, úgyhogy azt,
1: ja, mert
2: azt nem.
1: Be volt zacskozva. Vagy ugye most, hogyha már itt tartunk, akkor van ez a védjük a természetet, meg védjük a környezetet logós cucc, nézzétek meg. Jó, nem akarok tényleg most túlzást mondani, de négyből legalább egy az műanyagban van csomagolva három rétegben.
2: Jó, de igen, tehát az a baj, hogy ezt teljesen meg nem fogod tudni elengedni szerintem. Nem, részben nekem, lehet, nyilván nekem... az is számít, hogyha ezt világszerte hozza mindenki.
1: Engem a képmutatás sokan... zavar. Tehát, hogy ó, ezzel megvéded a környezetet. Na majd, hogyha ezt így csinálod, meg ezt követed, meg ez lesz, na majd azzal.
2: Hát de akkor, hogyha tömegesen mindenki így csinálja, tudod? Uh-huh. Mert ugye szokták igen. mondani, hogy az mit számít, hogy én mondjuk nem dobom el a szemetet, vagy hogy én így vásárolok. Nyilván te egyedül nem sokat számítasz. De ha már a szomszéd is így csinálja, meg ő is, akkor az viszont összeadva már számít.
1: István írja, hogy a sziasztok, a kedvenc pénzügyi vezető mondta, spóroljunk, kerül, amibe kerül.
2: Zseniális! Ezt használhatom innentől? István, mert nagyon tetszik.
1: Nagyon tetszik. Hát figyelj, Michael Jackson az utolsó turnéjának a próbáin, a This Is It-nél elmondta, két dolgot mondott, amit élete során sokszor hangsúlyozott. Az egyik, hogy a másik pedig... És nem tudom, hány évvel mondta, hárommal vagy öttel, de mindig mondta, hogy még mennyi időnk van, hogy megmentsük az esőerdőket, és onnantól visszafordíthatatlan lesz a helyzet. És a This Is It turnénál elmondta, hogy ez az utolsó pont, amikor még megállíthatjuk a rombolást. És nem állítottuk meg.
2: Hát igen, látod, a Britney Spears mennyivel egyszerűbb volt, csak azt mondta, hogy ups! Ups, egy idegen, ups!
1: Na jó, tényleg, tehát az a képmutatás, ami a környezetvédelemben ilyen formában, és tényleg komolyan mondom, fontos, hogy védjük a környezetet, a gyermekeink jövője van benne. De ezek a mondva csinál dolgok, amiből valaki meggazdagszik, és egy rohadt fát nem ment meg soha, na ezek bökik a csőrömen.
0: Buenos morgen! Minden hét!

A Brazília-Japán mérkőzésre tippelhettek, a rendes játékidő végeredményét tessék megtippelni. Ha szerintetek akkor döntetlen lesz, akkor írjátok még bele azt is, hogy akár hosszabbítás, akár 11-es párbaj után ki lesz a továbbjutó, mert hogy első körben azok között sorsolunk, akik eltalálták a pontos végeredményt a rendes játékidő végén, ha ilyen nincs, akkor azok között, akik eltalálták a továbbjutót. Jó, úgyhogy azt is mindenféleképpen írjátok bele, úgyhogy jöhetnek a tippek. Brazília-Japán, szerintetek mi lesz a rendes játékidő végén az eredmény, és hogy miket nyerhettek? A napi nyereményeink 4 órás dárcozási lehetőség a tatabányai Haggis Darts jó voltából, és van nekünk egy fődíjunk is, a következő 2 hétben játsszuk ezt a tippjátékot, és a végén kisorsolunk egy wellness hétvégét a Duna Residence felajánlásából 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, és félpanziós ellátással, így egészen pontos a nyeremény, úgyhogy jöhetnek a tippek 0620 978 978.

0: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, Buenos Morgan. Hosszantartó hő hullámokra kell készülnünk az élő környezetért felelős miniszter szerint. Aggodalomra ad okot az erőműító víz állapota. A MOL Esztergom női kézilabda csapata a 35. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli, hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk. Ezt írta a hétvégén Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárca vezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. És még mindig hőség, a tartós csapadék hiány és a nyári hőség miatt aggodalomra ad okot az erőműító vízállapota, ezért az Oroszlányi Horgász Egyesület rendkívüli intézkedéseket vezetett be a helyzet kezelésére. A tó a híres Bokodi lebegőfalu szomszédságában található, amely turisztikai szempontból is kiemelt jelentőségű. Július elejétől jetskik segítségével oxigénnel dúsítják a Bokodi lebegőfalu mellett található erőműító vizét, hogy megelőzzék a halpusztulást. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették az Amárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesítették a feladatot. És végezetül sport, az Európai Kézilabda Szövetség közzétette hivatalos klubrangsorát, amely az elmúlt 3 európai kupa szezon eredményei alapján készült. A MOL Esztergom élvonalbeli női csapata előkelő helyet foglal el a rangsorban. Elek Gábor együttese a 162 európai klub közül az előkelő 35. helyen szerepel a női rangsorban. Az eredmény értékét tovább növeli, hogy a rangsort a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és az Európa Kupa elmúlt 3 idényének eredményei alapján számítják, az esztergomi csapat pedig ezt a pozíciót kizárólag az idei Európa Liga szereplésével ért el.
0: Időjárás.
1: Hétfőn és kedden is marad a forró napos idő, a hőség többfelé elérheti, helyenként meg is haladhatja a 40 fokot. A felfrissülésre egyelőre még várni kell, jelentősebb leülés csak a hét második felében érkezhet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos morgen! Már is indítjuk a ma reggeli műsor utolsó óráját, pontosabban indítom, ugye Ádi nincs, holnap csatlakozik hozzánk, aztán akkor minden visszatér az eredeti kerékvágásba. Mondjuk az utakon sem egyszerű a helyzet, illetve például a vonatoknál sem, ezt megkaptuk Pannától még az előző órában, úgyhogy ott is vannak mindenféle fennakadások, például ugye az előző órában az Esztergomból Budapestre induló vonat a Dorogról közlekedett, szóval nem egyszerű a helyzet. Ugye az M1-esen volt már baleset is, a 30-as kilométernél, meg volt ugye a 17-es kilométernél leállt kamion, úgyhogy ezek a torlódások már feloszlódtak, viszont ezzel együtt érdemes plusz menetidővel számolni, illetve legyetek nagyon-nagyon türelmesek, és akkor ehhez még tegyük hozzá, hogy hőségriadó van, mindenkinél legyen kellő mennyiségű folyadék, illetve úgy induljatok útnak, hogy azért van kellő üzemanyag, vagy még esetleg egy picivel több is az autóban. Ez nagyon-nagyon fontos. Mi az, ami még nagyon fontos? Hát az, hogy dübörög a tippjátékunk, elindítottuk foci VB tippjátékunkat, nagyon kedves partnereink vannak ebben, akik adtak nagyon klassz nyereményeket. Van napi nyereményünk, 4 órás dárcozási lehetőség a tatabányai Haggis Darts felajánlásából. Baráti társaságoknak, családoknak szerintem fantasztikus, úgyhogy ezt nyerhetitek meg, ezt reggelente fogjuk majd sorsolni a Buenos Morgenben az előző napi helyes tippeket beküldő hallgatók között, illetve mindenki között, aki a következő 2 hétben legalább egy helyes tippet küld, kisorsolunk egy wellness hétvégét, mégpedig 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással a Duna Residence jóvoltából. Ma a Brazília-Japán meccsre lehet tippelni, a rendes játékidő végeredményére. Erre küldjétek a tippeteket este 6-ig, egyébként 7-kor kezdődik majd maga a meccs, de minden egyes nap este 6-ig fogadjuk a tippeket. Szóval írjátok meg, hogy szerintetek mi lesz a rendes játékidő végén a Brazília-Japán mérkőzés eredménye. Tippelhettek döntetlenre is, mert az is lehet, viszont ebben az esetben írjátok bele, hogy ki lesz a továbbjutó, mert ugye egyenes kieséses szakasz van, tehát hogy valaki mindenképpen továbbjut, hanem a rendes játékidő után, akkor hosszabbításban, avagy 11-es párbajban. És első körben azok között sorsolunk, akik eltalálják a rendes játékidőnek a végeredményét. Viszont, hogyha nincsen pontos találat, akkor azok között, akik a tovább jutóra jól tippeltek, úgyhogy ezért érdemes ezt így külön is akár megtenni, ahová pedig várjuk a tippeket a saját nevetekkel együtt, mert hogy az is szerepeljen az üzenetben, 0620 978 9785-ös, jöhet akár SMS-ben, akár Viber üzenet formájában. Ebben az órában is szemezgetünk egy kicsit az emlékezetes pillanatok közül, mégpedig egy picit a bolondok napjára fogunk majd visszatekinteni, amikor is nagyon kedves barátaink a Crazy Boys tagjai voltak itt nálunk, és mindenféle parti játékokat játszottunk, hát a titkos sztoris játék elevenedik meg ebben a 60 percben.

0: nálunk. Ittelnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: És ugye vagyunk öten, tehát 5x2, 10 darab cikis sztori érkezik, de ugye mindenki csak a sajátját ismeri föl, úgyhogy Andi lesz most a mi játékmesterünk, és ő fogja itt felolvasni ezeket a sztorikat. A feladat a következő, találjuk ki, hogy vajon kinek a története lehet ez. Jó, srácok?
2: Igen,
1: és aki a sajátját fölismeri, az ne jelezze ezt.
3: Ez enyém!
4: Úristen, az enyém van adásban, az enyém!
2: Nekem amúgy baromi nehéz dolgom volt, mert úgy kellett átfogalmaznom, hogy ne jöjjön le, hogy ez egy lány sztoria.
1: Ja, ugye? Hát igen.
2: Na mindegy.
5: De melyiket,
2: nézzük.
5: A Rolandét?
2: A Rolandét, igen.
3: A Rolandét.
2: Na nézzük. Gyerekként egyszer bolti lopással gyanúsítottak, és a biztonsági őr mindenki előtt kísért ki. Nagyon megalázó volt.
5: Ez én vagyok.
1: Ez tudja, hogy a Krisz.
4: Tudja, hogy a Krisz. Jönnek, Zsolt, jönnek.
5: Amúgy az a durva, hogy higgyetek nekem, nem én írtam, de ilyen velem is történt. Szóval ki lesz?
2: Ki az, aki már párban
5: volt?
2: Ketten kísértek ki benneteket.
5: Én újságárosnál voltam így, tehát én nekem ott mondták azt, hogy... Mert ugye szerettem a Donald Kacsa magazint elolvasni a boltban.
1: A Donald Kacsa magazint!
2: Igen,
4: Csak Donald Kacsa mindig volt egy nyuszi fő,
1: meg valahogy nem volt rajta ruha.
3: Igen, vagy kevés.
5: Olyan poszterek, mint a Donald Kacsában, na mindegy.
3: Olyan nincs még egy. Egyébként, ha nekem tippelnem kéne, nekem valamiért eljössz Andi helyre.
5: Nem. Andi, ha lop, nem kapják el.
2: Nem.
3: Jó, hogy csináljuk.
2: Engem nem szoktak elkapni.
4: Mert ugyan a sokkoló, meg van, ezt mindenki tudta.
1: Így van.
5: Te egyébként nem tudom, de hogy a pénztárcaitokra vigyázzatok oda. Roland...
3: Nincs sok minden benne.
1: De várj, akkor tényleg, akkor csináljuk úgy, hogy akkor minden egyes sztorinál egy ember tippel nagyjából. Jó, vagy hát így, akkor most a Zsolti mondta be leghamarabb.
3: Én betippeltem Andit.
1: Akkor betippelte Andit.
3: Kemény csávó vagyok.
5: Bevállal. De nem mondd meg, akkor hadd tippelgessek még tovább.
2: Most mindenki tippel.
5: Ne, akkor... csak annyi, hogyha azt mondod, hogy nem te vagy, akkor én még meg akkor akarom mondani, hogy melyik
2: őtök. Nem én vagyok.
5: Hát mondom, hogy nem te vagy, na. Ez szerintem valamelyik crazy srác. Szerintem.
3: Mindig a DJ. Rossz előítés.
4: Rolandnak nem áll jól a szemes.
1: Nem áll jól a szemes.
4: Nem.
1: Én nem vonzottam a Donald Kacsa magazinokhoz.
4: Side eye, nagyon figyel.
3: Még nem írul. Az előbb ez kivörösödött. Az is igaz.
5: Zsolti, annyit mondjál már, hogy amikor ezt csináltad, akkor mit akartál? Milyen boltba voltál, mit akartál elvinni?
3: Hát, hogyha csináltam volna.
5: Szerintem Zsolti volt.
3: Én amúgy simán felvállalom, de engem nem vállal. Nem vennének észre.
5: Valakinél meg volt? Vagy a Roland?
2: Hát igen, Kristófnál.
5: Ott a pont. Gratulálunk.
3: Kristóf.
4: Mondom én, hogy
1: én voltam, igen. Ez az én sztori.
4: Szép.
1: De amúgy nem loptam semmit, a biztiőr valamiért gyanúsnak tartott.
5: Milyen bolt?
3: Rossz arcú vagy.
1: Ez egy szupermarket.
3: Nézzétek meg.
4: Akkor még
3: nem nézős az ember.
4: Akkor még a naparnitott bőrön kicsit feketé volt.
5: A szupermarket fehér nemű osztályának is így és Roland. Bugyival a fején.
1: Csak
5: Roli, Roli kíséri ki János.
0: Buenos morgen, minden hétköznap.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na jöjjön a következő. Kb. Jó 16 volt. Évesen egy elég jól sikerült buli után szinkronban hánytunk a haverommal a tatai tóparton, majd utána felültünk az utolsó buszra lehányt gatyával, de ezt már csak otthon vettük észre.
2: Na ez a rész.
3: Ez
2: a rész.
4: Annyiszor mondom, hogy Ádi, ez te vagy Ádi.
3: Ádi vagy Andi. Ádi vagy Andi.
4: Ez te vagy Ádi.
2: Nem ez a Chris lesz, mert ő a hányos.
4: Nem.
3: Szerintem Andi. A látodom támasztani.
2: Ez a Krisz.
3: Kétszer, hogy a Kristóf ilyeneket csinálni.
4: Szemes jájon.
1: Én voltam, igen.
3: De Andiból néztem.
4: Gyerekek, éreztem, hogy az Andi lesz.
3: Buli királynő, Andi.
2: Megvan még a nadrág?
3: Eltett a emlékbe?
1: Nem, nincs meg.
3: Szagmintát.
4: Szeretném megvenni, vagy
1: nem, de jó illat volt a szobában reggel.
2: Ez a Krisz.
3: Tényleg ilyen szarim,
4: ez a
3: Krisz. Se indul, de ez a Krisz.
4: Ez a Krisz.
3: Na nézzük a következőt.
1: Jaj, várjatok. Igen, jó. Bementem egy minisztériumban, egy teli fegyvertáskával, úgy, hogy a biztonsági őrök rákérdeztek és átengedtek.
3: Ádi, ez csak Ádi, az biztos, teli ilyen hülyeséget csak úgy csinál. Ez Ádi lesz.
4: És át tudtad csempészni, Ádi.
2: És tényleg én leszek?
4: Mesélek ők erről.
2: Banyák, túlságosan lelepleztem magam akkor ezek szerint. Nagyon egyértelműen hajlottatok rám. Igen, képzeljétek el, podcast interjút csináltam az Agrárminisztériumban, és hát igazából nagyon drágák ezek a mikrofontáskák, ti biztos tudjátok, tehát ilyen több tízezres tételek, de Decathlonban volt tök olcsón vadász puskatáska, és abba raktam be az állványokat, és félreállítottak a biztonsági őrök a vadász puskatáskámmal, mikor mentem a miniszterhez.
3: Nem is értem.
2: Elnézést, uram, ez mi? Vadász puskatáska. És mi van benne? Mikrofonálványok. Jó, mehet.
3: Ennyi, köszönjük.
2: Így lett bemenni, és beengedtek.
3: Egyébként.
2: Nem néztek bele.
4: Ez nagyon zseni.
1: Na, jöjjön a következő. Úgy fogom felolvasni, hogy jött. Nyáron a Balaton mellett nyaraltunk, és az idegesítő lábszomszéddal elhitette a haveri társaság, hogy az egyikünk arab. Ezt tetézte az illető, hogy óránként egyszer arab imazenét üvöltetett, és egy kis kecskét keresett napi ötször.
3: Ez a Krisz.
2: Végre megjöttünk.
3: Végre.
2: Ez biztos, hogy a Kristóf.
3: Arab zene, ez a Krisz.
5: Okay. Crazy Boys logó, az kecskekos. Kristóf nagyon szereti a kecskéket. Nem. Van is saját kecske pásztor, vagy tenyésztő, vagy minek nevezik őket?
3: Kecske pásztor.
4: Be kell valljam, hogy ez nem én voltam, de én voltam.
2: Amúgy ez
1: a lábszomszédom.
2: A mai műsor végéig kiderül, majd miért vonzódsz ennyire a kecskékhez?
4: Én a kecskekosokhoz vonzódom inkább, mert hogy hát ugye a
3: kifejezetten a fiú kecskékhez.
2: Kristóf, ezzel mélyebbre estad meg.
1: Hogy tényleg ezt nem emeltem volna.
4: Mondja ezt az az ember, aki úgy kezdte a izét, hogy és akkor most megtisztítjuk a tűgyet.
2: Hallgassátok vissza az adást.
5: Kristóf, ezt mutasd már meg nekik azt a bizonyos...
4: Nem szeretném, pedig mert biztos, van egy bizonyos hivatal, tudod, Zsolti, említettük
3: őket. Nem, kicsi kecskék.
2: De ha ez olyan pörsenés, amit nem akarsz megmutatni, ami ott hátul van, akkor arra van egy kenőcső.
5: Arra van. Ádinak mindene van.
3: Tudunk adni kontaktokat is.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Középsuliban a barátommal megbeszéltük, hogy a szemüveges boltos az enyém, a nem szemüveges az övé. De végül kiderült, hogy egy és ugyanaz az ember.
2: Hoppá.
3: Hát, ha Roland a csajozós.
2: Te ilyen ügyes voltál, Roli. Ilyen jó sikerült.
1: Ilyen jó volt a szemed.
4: Már vörösödik.
3: Miért beszéltek, mert a szemüveges az övé, vagy a nem szemüveges?
1: Teljesen mindegy.
3: Nem mindegy, mert a Rolandnak a nem szemüvegesek tetszenek szerintem.
2: Na nézzenek oda. Na Roli, mesélj.
5: Szerintem ez a Zsolti. Amúgy szerintem a Zsolti. Ezt
2: egyből dobja rám.
4: Most hol van? Ez a Krisz. Nem hallom, hogy
2: ez szerintem a Krisz, pedig a Zsivály Roli.
3: Sehol egy kecske. Ez a Roli.
4: Te voltál?
1: Nem. Ez én voltam.
2: Te voltál?
4: Andrea, azt mondja.
2: Mesélj nekünk erre egy kicsit.
3: Ebben nagyon rossz vagyok.
2: Én is benéztem. Jó, szóval eladó csávóra akartatok rámenni?
1: Igen, a kisboltban, igen, a barátnőmmel megbeszéltük, hogy szemüveges volt, azt hiszem, az övé, a nem szemüveges az enyém. És akkor utána rájöttünk, hogy amúgy egy is ugyanaz az ember, csak, de amúgy teljesen másképp nézett ki.
2: Ja, ennyi, igen.
1: Egyszer átmentem randizni egy csajhoz, de a húga volt csak otthon, úgyhogy először vele randiztam.
3: Roland.
2: Benne van a sztoriban, hogy csaj... Azonnal bedobja az enyém.
4: Meg kezdem visszasírni, hogy ez a Krisz volt. Ez a Krisz.
3: Nem az volt, hogy inkább vele, hanem először.
2: Meg ezek a nagyon szerencsés szituációk, azok a Rolandok.
4: Az a íző, hogy ezt simán kinézem belőled, Zsolti.
2: Belőlem?
4: Belőled.
2: Szerintem a Roli éz.
3: Andira senki nem gondol?
2: Hogy hát, ha ő valakinek a húgára?
3: Nem, én megjelölöm a Rolit.
2: Várj már, Roli Ádi. Na, melyik lehet itt a kettő?
4: Én szeretném felezni, hogyha lehet.
2: Ja, felezünk.
1: Telefonos segítség.
2: Lehet, hogy az lesz a meglepő, hogy mindenki azt mondja, hogy én, és közben
4: hívjuk fel a feleségét.
2: Ádi jó fiús álcája.
1: Igen, alamuszi nyuszi.
2: Legyen az Ádi most.
3: Tényleg?
2: Igen. Tényleg a Roli?
1: Roland, igen.
3: Egyet tudok.
2: Zsivány.
3: Más felett.
2: Borzasztó. Zsivány. Ez az enyém volt, igen.
1: Egyszer egy disznóölésen ketten a tesómmal megpróbáltunk lefogni egy disznót, egy harmadik helyi legény vágta.
3: Krisz.
4: Nem, de négyből egyszer kihozták az olból a kutyát, aki oda bújt el félelmébe, ugye?
2: Szerencsétlen. Na legyen ez az Ádi. A disznó vágás, akkor az...
3: Ez a Krisz.
2: Ez az Ádi.
4: Mi? Ennyire pol az gyereknek nézem, hogy...
3: Nem. Kecske disznó.
2: Szerintem is Ádi. Andi?
1: Igen.
2: Ádik.
3: Ott volt az, hogy hozták, ott volt két kutya teljesen szabadon, és az egyik így morgott ránk, és az öcsém megszólalt, hogy elnézést, azt a kutyát nem kéne pórázra kötni. És ott volt mellette egy másik kutya, és mondta a gazda, hogy nem a fehér szokik harapni. Ott sem volt bekötve. Öcsém, hogy ez hülye.
2: És akkor még egy sztorink van.
3: Megnyugtattak.
1: Igen.
2: Egy sztorink. De akkor kizárás
1: alapon. Ez kettő is van amúgy még.
2: Tényleg?
1: Úgyhogy választok.
2: Jó, na akkor egyet.
1: Anno egy házi buliban jártam, ahol beálltam kipróbálni, hogy milyen a DJ-zés egy kis kontrolleren, ami az egyik bulizóé volt. Tök jó buli volt, csak azon a héten sokat túlóráztam, erős fizikai melóval, és az ottani italokkal keveredve ez ahhoz vezetett, hogy két zene között elaludtam a DJ-pult mögött.
2: Ez a Zsolti.
4: Ez biztos Zsolti.
3: Biztos, hogy Zsolti.
4: Zsolti volt. Vagy valamelyik ütők... kiskorában DJ-zett, hát és nem menni, és nem tudjuk.
1: Miért lehetne?
3: A Roland végzett fizikai munkát, ő pakol dinnyét, az stimmelne, de kettőnk közül én DJ-ztem egyszer, dinnyi, mert
4: 100 melóna, 120.
3: Beszóltam egy DJ-nek, hogy az bárki meg tudja csinálni, és akkor a Morrisons 2-ben átadta nekem a termet délután 4-kor, és amúgy meg tudtam csinálni.
2: De szerintem ez akkor is a Zsolti.
3: Zsolti.
4: Zsolti volt.
0: Buenos Morgan! Minden hétkör

Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Pontosan 3:40 van, mosolygós reggelt mindenkinek, szépen lassan a mai Buenos Morgant lezárjuk, viszont a tippjátékunk nem ér véget. Egészen este 6 óráig tippelhettek a mai nap mérkőzésére. A Brazília-Japán összecsapást választottuk ma a nap meccsének, úgyhogy erre várjuk a tippeket. A rendes játékidő végeredményét tippeljétek meg nekünk SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978 5-ös, a saját nevetekkel együtt. Ha úgy érzitek, hogy mondjuk döntetlen lesz 90 perc, vagy 90 plusz akárhány perc után a mérkőzés, akkor írjátok még oda, hogy ezzel együtt kit vártok továbbjutónak. Ugye egyenes kieséses szakasz van, szóval valaki mindenféleképpen továbbjut. Azért érdemes ezt megtenni, mert első körben azok közül sorsolunk majd nyertest, akik eltalálták a pontos végeredményt a rendes játékidő végén. Viszont ha ilyen nincs, akkor azok között, akik eltalálták a továbbjutót, úgyhogy ezért is érdemes ezt így megtenni. Egyébként pedig vannak nagyon klassz napi nyereményeink. Holnap reggel a Buenos Morgenben a matippelők közül már sorsolni fogunk, mégpedig 4 órás dárcozási élményt a tatabányai Haggis Darts felajánlásából, illetve majd a 2 hét végén, mert hogy 2 hétig tart a játékunk, kisorsolunk egy wellness hétvégét a Duna Residence felajánlásából, 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra és félpanziós ellátással. Szerintem nagyon klassz nyeremények, mindenféleképpen érdemes legalább egy tippet elküldeni. 0620 978 978 5-ös, ide várjuk tehát a tippeket, ide várja a folytatásban Tomi is, a koktél ideje alatt, majd pedig

0: Mesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket. Lezuhant vasárnap egy kis repülőgép Franciaországban. Döntöttek a rollerekről Komáromban. Ne pazaroljuk a vizet. Jövök már is a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Lezuhant vasárnap egy polgári kisrepülőgép a kelet-franciaországi Nancy közelében, jelentette be az illetékes megye prefektúrája. A prefektus a sajtótájékoztatóján elmondta, a 11 embert szállító repülőgép hirtelen zuhant le a repülőtér közvetlen közelében. A balesetet senki nem élte túl, más áldozatok nincsenek. Az egyik helyi lap úgy értesült, a repülőgép ejtőernyősöket szállított. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Az MTI-nek küldött közleményükben kiemelték, hogy a vízi közmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Képviselőtestületi ülést tartott a Komáromban, ahol döntöttek a rollerekről is. A komáromiak nagy többségének véleménye alapján nem támogatták a közösségi elektromos rollerek telepítését Komáromba. A KRESZ ide vonatkozó módosításait követően újra várják majd a Komáromban élők véleményét roller ügyben. Ingatlanok meghirdetéséről is határoztak, valamint a fiatalok részére 2 lakás meghirdetésére is sor kerül az Esély Otthon program keretében. És végezetül sport, András Csaba 2 bravúros győzelemmel feljutott a főtáblára az asztali teniszezők idei 2. Grand Smash tornáján, a Los Angelesben zajló 1,55 millió dollár, azaz 480 millió forint összdíjazású United States Smash-en. A 23 éves játékos a viadal egyetlen magyar indulója, a selejtező 2. fordulójában kezdett, és a 39 esztendős csapatban Európa bajnok párosban VB bronzérmes portugál Tiago Apollonia volt az ellenfele.
0: Időjárás.
1: A hét első napjaiban folytatódik a kánikula. Országszerte sok napsütésre és 38-40 fok körüli csúcshőmérsékletekre készülhetünk. Csapadék továbbra is alig várható, így a legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás és a napvédelem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul

már csak 2 óra is harangoznak. De még mielőtt megkérdeznéd, miért jutott ez eszembe? Majd mondom. Hello, Buenos Morgan, ki koktél beköszön. Indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jó sok zene Tamással, Félix Ján, DJ Szatmári, Szakos Andival, Young Bino, meg a Purple Disco Machine és The Magic, ilyen közös. Kezd már is az All My Life. Rádió

Félix Ján újdonságával találkoztatok, G Hart volt a közreműködő, benne ez volt a Pride, ez a Forrás Rádió, benne a koktél, kevés dumával és persze-persze jó sok zenével, egészen 2 óráig tölthetjük együtt az időt, a játékkal is természetesen. Mi lesz a mai meccs? No, mindjárt mondom, és persze azt is, hogy mi a játék lényege. Ne tárgyaljunk sosem félelemből, de ne féljünk tárgyalni. JF Kennedynek köszi, amerikai politikus, az Egyesült Államok 35. elnöke volt. Neki köszönjük a mai napi koktélos bölcsességet. Péterek, Pálok, ti ünnepeltek, érkeztek a következő órában, a Bulvár Csokorban pedig Eva Max. Addig pedig legjobbjaink, érkezik mindjárt Rosé, Bruno Mars-szal, Pink, no meg Álvaro Soler. Ha már nyár, és ha már latin, akkor a Muero a tiétek, csak slágerek közt.

Rosé és Bruno Mars, az Empathy volt a tiétek, csak slágerek között repítettem. Ez a koktél 4 órában kemény dumával, jó sok zenével és baromi nagy hőséggel, forró idővel indul a hét, de így lesz ez még holnap is. Aztán van egy kis leülés, ha jól látom, szerdától, bár igazán csütörtökön fogjuk ennek hatását érezni, akkor majd 28 fokos maximummal találkoztok, és talán az éjszakák is egy kicsit enyhébbek lesznek. Na a lényeg, ma és holnap 38-39 fokos a maximum, és persze eső, felhő, felejtsd el! Viszont ne felejtsd el a játékunkat, 0-20-97-8-97-85-ös a számon. Brazília, Japán este 7 órakor kezdődik a mérkőzés, neked viszont 6-ig kell elküldened. Hát mondjuk a végeredményt, a rendes játékidő végeredményét, tehát szerinted 90 perc után mennyi lesz a Brazília-Japán? Viszont ha nem lesz olyan, aki eltalálja, akkor viszont a továbbjutót kell eltalálnotok, mert ugye hosszabbítás és 11-es után valaki biztos tovább megy. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, írjatok egy végeredményt, és írjatok egy szerintetek továbbjutót. A napi nyeremények, mondom, 4 óra önfelett dárcozás, családdal vagy barátokkal a tatabányai Huggies Darts jó voltából. A fődíj pedig egy wellness étvég két fő részére, ez 3 napot és 2 étszakát jelent, félpanziós ellátás a Duna Residence felajánlásából. No, érdemes játszani, hogy ne, Brazília, Japán ma este 7-kor, neked pedig 6-ig kell elküldened az üzenetet, holnap pedig sorsor Roland és Ádi. Én pedig rögvest hozom a Bulvár Csokrot, Eve Max-el, előtte még énekel is a család, jön My Smith, Tromi, a kereskedelmi szünet után pedig The Kid Leroy és Justin Bieber a tiétek.

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Lesz egy jó nagyot énekelt, egy millió dolláros bébit kerestünk a jó voltából. 4 évvel ezelőttről hoztam koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és nagyon remélem, hogy ez a hűsítő koktél ebben a hülye melegben, úgyhogy tudti, hogy hideg vagyok. Bulvár Csokrot ígértem, benne pedig az imént éneklő Eva Max. A hölgy hangjára mozdul meg a bolygó, hiszen a június elején megjelent Energy című száma Bia közreműködésével az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos albumán is helyet kapott. A lányok pedig már elő is adták a dalt Los Angelesben a hivatalos visszaszámláló koncerten. No, és ha ez még nem lenne elég, nemrég bekövette Istán Tom Norris-t, Dua Lipa és Lady Gaga sztármixerét, ami garantálja, hogy a készülő független albuma brutálisan fog szólni. Hát, hogy mennyire, remélem rövidesen kiderül. Várjuk, és várjuk a The Black Eyed Peas notát, és mindjárt itt lesz, jön Hero 100 pohárral, elsőként pedig Mary Froze, egy igazi afro house. Hát az idő az megvan hozzá. Momentum, így a dal, csak slágerek közt a tiéd.

tetszik 2011-ből. A Maroon 5 és Christina Aguilera közöst hoztam el nektek, ez volt a Moves Like Jagger, csak slágerek a nap 24 órájában is, persze a foci VB-s játék. Hozom a részleteket a következő órában is, no meg egy-két üzenetet beolvasok, jó, hogy Timire tippeltetek. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán az Alvaro Rockstone, ilyen lesz a Something to Believe In.

0: Jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítása, Tatováros önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra lesz, üdvözlöm Önöket. Meghibásodott egy repülőgép fékje Ferihegyen, megkezdi felkészülését a MOL Tatabánya KC. Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Vasárnap hajnalban meghibásodott egy repülőgép fékje a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A hibát elhárították, sérülés nem történt, közölte a Budapest Airport az MTI érdeklődésére. Mint írták, vasárnap reggel 6 óra 50 perc környékén landolást követően füstölni kezdett egy Boeing 767 típusú kargó repülőgép palfutóművének fékje. A repülőtéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást, és a füstöt is megszüntették, közölték, hozzátéve szakemberek vizsgálják át a repülőgépet. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Tatabányán több közterületi ivókút, párakapu és klimatizált hely is bárki által igénybe vehető, amelyek segítenek abban, hogy könnyebb legyen átvészelni a kánikulát. Ezeknek a listáját megtalálják a tatabánya.hu oldalon. A város a honlapján azt kérte, hogy figyeljünk egymásra, igyunk sok vizet, kerüljük a tűző napot a legmelegebb órákban, és lehetőség szerint hűvös, árnyékos vagy klimatizált helyen tartózkodjunk. Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják, jelezte Nathan Johnson, a megye sheriffje. Vic Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg az új lakhelyét. És végezetül sport, utolsó szabad hétvégéjüket töltik a MOL Tatabánya KC sportolói, megkezdődik a felkészülés, számolt be róla a kemma.hu. A következő hetekben a futás és az erőfejlesztés kerül a főszerepbe. A tatabányai klub a közösségi oldalán tette közé, hogy a játékosok előre összeállított program alapján felváltva teljesítik a futó és kondi edzéseket, hogy megfelelő állapotban érkezzenek vissza a közös munkára. Július 1-én az otthoni előalapozó program indul a játékosok számára. Bő 2 héttel később, július 16-án felmérés vár a csapatra, ahol a szakmai stáb ellenőrzi, hogy a játékosok megfelelő állapotban érkeztek vissza a klubhoz. A csapat a felkészülés következő állomásán Sarudra utazik, ahol a játékosok egy csapatépítőn vesznek részt.
0: Időjárás.
1: A hét első napjaiban folytatódik a kánikula. Országszerte sok napsütésre és 38-40 fok körüli csúcshőmérsékletekre készülhetünk. Csapadék továbbra is alig várható, így a legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás és a napvédelem.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Igen, igen, még ebben a hülye melegben is. Sziasztok, remélem, hogy a koktél hűsítő számotokra. A jó dalok miatt mindenképpen kevés duma és persze jó sok zene. Én Tamás, kettőig töltjük együtt az időt. Szemetíjő a Bulvár Csokorban, és persze a foci VB-s játékunk is érkezik. Alessandra, Di, Gesti Peti, Bezi, na meg az Avalon Rockstar nyit a Something to Believe In.

Miles András, Another Deep. A tavalyi évből hoztam nektek koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Megvan, mit felejtettem az előző órában. Ne tárgyaljunk sosem félelemből, de ne féljünk tárgyalni. GF Kennedy, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Tedd a memóriába, kell, akkor pedig vedd elő. A brazil-japán meccs végeredményét is elő tudod venni. No, nem sokára a foci VB-s játék 0-20, 97-8-97-85-ös a számom. Ezt is tedd a memóriába, hiszen egészen 6 óráig küldheted az üzenetet, hogy mivel kapcsolatban, na mindjárt mondom, és persze egy-két üzenetet is beolvasok. Itt lesz 70, a Bulvár Csokorban a következő fél óra, Tutko, hogy az övé, és persze, ha már beszélek róla, akkor ő is kinyitja majd a száját. Addig azonban az Offenbach, jön Mr. Brahms, egy nagy klasszikkal 11 évvel ezelőttről, Paul Russell pedig már itt zötyög alattam, a Libu Tenga tiétek, csak slágerek közrepül.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Az UFAM-mal és a Miles Away. A tavalyi ebből szállítottam. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Kellene napi nyereményként 4 óra dárcozás? Családdal, haverokkal, barátokkal, barátnőkkel. Na mindez a tatabányai Huggies Darts jóvoltából került hozzánk. És emellé van egy fődíjunk is, ez egy wellness hétvége két fő részére, félpanziós ellátással. Ez pedig a Duna Residence dobta felénk. Hát pontosabban dobja felétek majd. Egy valaki felé, azt tuti. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ide küld el délután 6 óráig, hogy mi lesz a mai meccs végeredménye, és azt is, hogy szerinted ki fog nyerni. Mert hogy a végeredményt mi a rendes játékidő végéig kérjük, tehát a 90 perc utánig. Tehát, hogyha 1-1 lesz, akkor azt is nyugodtan elküldheted, és emellé még írd oda, hogy Brazília vagy Japán lesz a győztes, mert hogy jön a hosszabbítás, és jönnek a 11-esek, mondjuk 1-1 esetén. Ugye értető voltam, tehát egy rendes játékidő utáni végeredmény kell, és egy győztes. Hétkor kezdődik, ugye emlegettem a Brazília-Japán, neked pedig már előtte legkésőbb 1 órával kell küldened az üzét. A sorsolás pedig holnap lesz, reggel a Buenos Morgenben a srácok sorsolnak, a fődíjat pedig majd 13-án sorsoljuk. No és ugye ígértem nektek üzeneteket, itt van például Laci, 2-1 Brazília javára írt, René ugyancsak 2-1 Brazília, azt amelyen kő 3-1, Niki üzenetében ez, Éva ugyancsak 3-1-et ír, és Brazíliát 3-2, ez pedig Zoli üzenetében található. Nos, szerinted melyik lesz? Vagy neked van ötleted, hogy mi lesz a végeredmény? Írd meg bátran. Számot mindjárt a Bulvár csókor, belőtte Lady Gaga tuti énekel egy nagyot. Jön a Fugees a klasszikkal, Tiesto pedig a Lélóval bombáz, hozom csak slágerek közt. Mutatom.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Zach Campbell és persze Sam Ötti mellette a You Can First volt a tiétek, csak slágerek közt érkezett. Koktél 4 órában kevés zsuma, jó sok zene, mindezt Tamással, köszönöm, hogy velem tartasz. Itt a Bulvár Csókor, benne pedig Sam Ötti, aki megcsinálta a szerencséjét. Dől a lé, de dől a per is az Icy Girl nyakába. Még május végén bombaként robbant a hír, hogy egy koncert szervező cég 3 millió dollárra perelte be Sam Ötti-t. A promóter szerint a rapper szimplán csalt és szerződést szegett, miután szó nélkül lemondta a tervezett japán fellépéseit, a pénzt viszont nem akarta visszaadni. No, de a hölgynek nincs ideje a bíróságon keseregni, június közepén ugyanis hivatalosan is bejelentették, hogy Sam Ötti csatlakozott a Netflix siker sorozata a Bet második évadához. És mindemellett gőzerővel készül az új korszakára, a benfentesek szerint a színészkedés mellett új kislemezekkel és egy vadonatúj IP-vel tér vissza a rap gyökereihez. Azta! Na meglátjuk majd, szóval Netflix Bet, mindemellett 3 milla, amit vissza kell fizetni, ha esetleg ti tudtok segíteni, akkor persze segítsetek. Bulvár Csókor, benne Sam Ötti, Mary J. Blige, fú de jó dallal jön, itt lesz az Oliver from Earth és Carmen Pál Balázs közös, Curtis pedig BLR-rel közösködik most, csak slágerek közt itt a Tudja.

nedvesség, egy kis forróság és mellé amerikai álom. Imo Max, a Method American Dream volt a tiétek, de a forróság, akkor akár kis hazánkat is emlegettetem. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán rombogunk az utolsó órában Super High-jal, az újdonság mindjárt a tiéd Anywhere With You címmel mutatom.

Focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis dárcjóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 1 óra lesz. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Home office rendelt el a miniszterelnök. Lekapcsolták a tinderes csalót, aki több mint 50 millió forintot kapott áldozataitól. Tűz volt Tatabányán. Hozom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót, az ok az óriási meleg, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán tegnap délután. Javasolják továbbá a kinti munkavégzés elhalasztását is. Az ügyészség minősített csalásbüntette miatt emelt vádat azzal a férfivel szemben, aki társkereső oldalakon hirdető nőktől csalt ki hamis ígéretekkel pénzt. A közlemény szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2022-től különböző társkereső oldalakra regisztrált, ahol ismerkedni vágyó nőkre vadászott. A férfi az egyik sértettől több mint 49 millió forintot, mástól több részletben közel 1,5 millió forintot csalt ki, a pénzt pedig saját megélhetésére, kiadásaira és adósságai rendezésére fordította. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint nagy mennyiségű felhalmozott szemét gyulladt ki hétvégén Tatabányán a Tarjáni úton. A tatabányai hivatásos tűzoltók 2 gépjármű fecskendővel vonultak ki a helyszínre, a munkájukat a tatabányai önkéntes tűzoltók segítették. Az egységek vízágyúval és vízsugarakkal oltották a kigyulladt hulladékot, a mentési munkálatokat egy munkagép is segítette. Az oltás sikeres volt, a tűz oka a nagy hőség és a tartós szárazság lehetett. És végezetül sport, szombaton a Csernovicki Éva küzdőcsarnokban rendezték meg az Észak-Dunántúli Regionális Judo Szövetség Q övvizsgáját, számolt be róla a kemma.hu. A megmérettetésen összesen 17-en tettek sikeres övvizsgát, zöld, kék, illetve barna övet szerezve. Tatabányai versenyzők is megmérettették magukat. Az Ippon Judo Ese Tatabányát Balog Horváth Botond, Szatyina Ákos és Gányai Vas Nóra képviselte, mindhárman eredményesen teljesítették a vizsgát, és megszerezték a 3. Q fokozatot, azaz a zöldövet.
0: Időjárás.
1: Hétfőn és kedden is marad a forró napos idő, a hőség több felé elérheti, helyenként meg is haladhatja a 40 fokot. A felfrissülésre egyelőre még várni kell, jelentősebb lehűlés csak a hét második felében érkezhet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hozok nektek egy francia énekesnőt a Bulvár csokorban, ugyanis Isabelle Gelfroyt, hogy ki is, ígérem, hogy kiderül nem sokára, sőt, folytatódik a játék is, ez a koktél 4 órában kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással, Blackpink nóta mindjárt jön, Diana Ross a Tama Impalával, Beyoncé, Sean Paul-lal, Superhigh pedig most indul az Anywhere With You!

pinkes csajok a Jumpal a tavalyi évbe hoztam. Koktél 4 órában kevés dumasok zene Tamással 2-ig együtt. Tehát ez az óra még mindenképpen a miénk. És persze a foci VB-s játéké, no meg a Bulvár Csókoré, a következő fél órában zászt kapod. Igen, ő az a francia énekesnő, akiről beszéltem már az óra elején, és képzeljétek, pont a mai napon lép fel. Teljesen véletlen, komolyan mondom, teljesen véletlen, és nem reklámot akarok neki csinálni, de tényleg a mai napon lép fel Budapesten. Na ő a Bulvár Csókorban, addig viszont mindenképpen regélek a futball VB-ről és a játékunkról is, úgyhogy nagyon fülelj, ha kíváncsi vagy a részletekre. Ne tárgyaljunk sosem félelemből, de ne féljünk tárgyalni. GF Kennedy, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Marlon Rudettal rögvest, itt lesz Zombr, fú de jó az a nóta. A 1AM Pál Dénes és Nagy Bogi közös pedig most dobom felét. Eljátszottam, 4 dal, csak slágerek közrepül.

0: Napsütés, jókedv és slágerek megállás nélkül. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
1: Mi vagyok?

Marlon Rudet, persze, és a When the Beat Drops Out 12 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, minden mellé persze Tamás és a foci VB-s játékunk. Brazília-Japán, ez lesz ma este 7 órakor, neked pedig 6 óráig kell elküldened ennek végeredményét, és emellé az egyik csapatot, amelyik szerintetek nyer. Na, így egy kicsit bonyolultnak tűnik, de nem az. Tehát a végeredményt úgy kérjük, kérlek szépen, hogy a 90 perc végéig. Tehát a rendes játékidő végéig. Ha esetleg ez döntetlennel végződik, akkor természetesen jön a hosszabbítás, no meg a 11-es párbaj. Éppen ezért kérjük azt, hogy a rendes játékidő végeredményét küld el, és persze azt a csapatot, amelyik szerinted nyer. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, Brazília-Japán, tehát ez lesz ma. A napi nyeremény az pedig, a Haggis Darts jó voltából 4 óra önfelett dárcozás. Ez tök jó. No meg van egy fődíjunk is, amit majd július 13-án sors, az pedig nem más, mint egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap 2 éjszakát jelent ez, félpanziós ellátás, a Duna Residence dobta felénk. Köszönjük szépen, mi pedig majd dobjuk annak, aki ezt megnyeri. A sorsolások ugye logikusan és értelemszerűen mindig másnap vannak, tehát a mai játék sorsolása holnap reggel lesz a Buenos Morgenben. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, csak gondoltam, még egyszer elregélem. Mimi Webb mindjárt énekel, itt lesz Imenbek és Bájor, kedvnótát is hozok, a Shows pedig most kezdi, Limited Love, így a dal, csak slágerek közt a tiéd.

Jimmy Webb és az Eyes Closed. Fú, de szeretem ám ezt is. Elküldted már az üzidet? 6 óráig teheted, nyugi. Bulvár Csokor, Isabel Kefroyjal, ő nem más, mint Zaz, a legismertebb francia énekesnő. Róla szól a Bulvár Csokor. Híres arról a csaj egyébként, hogy szuper titokzatos. Nemrég egy TV interjúban mégis olyan bulvár infót dobott le a rajongóknak, ami azonnal címlapra került. Zaz és titokzatos férje ugyanis ugyanolyan szimbolikus ékszereket viselnek, ezzel fejezve ki az összetartozásukat a fű alatti esküvőjük után. Azta! Egyébként kendőzetlen őszinteséggel vallott arról is, hogy nem könnyű mozaik családban élni, és keményen meg kellett küzdenie a helyért férje előző kapcsolatából született lánya mellett. Amúgy hatalmas a pörgés az életében, itt a nagy kánikulában is fellépem, méghozzá kis hazánkban csak súgok, ma Budapesten. A koncerten amúgy már az új albumának legfrissebb lüktető sanzonjait is üvöltheti majd a tömeg. No és a végére még egy pletyi, bár ha lehet hinni neki, a francia tévétársaság gőzerővel tárgyal vele, hogy ő képviselje Franciaországot a következő Eurovíziós dalfesztiválon. Egyébként nem is értem, hogy eddig miért nem ő képviselte. Hihetetlen hangja van a nőnek, de hogy mennyire, Je vous címmel mindjárt meg is tapasztalhatjátok. Martin Garrix jön Caroline Lyon-ral, itt ezt Tony Montana, és ha már Bulvár Csokor és benne Zaz, Nestek, mondtam már Je vous.

0: Veruko és a Peppa után jön Pisti a hírekkel itt a délutáni csúcsban, Zara Larssonnal pedig rögves folytatjuk. Mutatom már is, mivel kezdünk itt a Midnight Sun, illetve itt lesz mindjárt.
1: Focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitány.

0: 29-től 2 héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620-978-978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03. Szép hétfő délutánt kívánok. 2000 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak egy bolgár kamionban. A hőhullám elleni védekezésre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Ingyenes szűrővizsgálat várja az esztergomi nőket. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. A pénzügyőrök 2000 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak egy bolgár kamionban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal ma az MTI-vel. A közlemény szerint a pénzügyőrök az M5-ös autópálya egyik tengely súlymérő állomásán ellenőriztek egy bolgár honosságú kamiont, ami Franciaországba tartott. A járművet egy 34 éves férfi vezette, a sofőr azt állította, mindössze 10 doboz cigaretta van nála. A járőrök a jármű átvizsgálásakor a vezetőfülkében kialakított fekhelyen 4 kartondobozban 2000 doboz különféle márkájú bolgár zárjegyes cigarettát találtak. A pénzügyőrök a több mint 5 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalásbűn cselekménye miatt indult eljárás. A sofőr közel 7,6 millió forint bírságra számíthat, áll a közleményben. A hőhullám elleni védekezésre, a többi között a bőséges folyadékfogyasztásra figyelmeztet az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Azt is kéri, hogy a sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keressék fel az emberek. Hegedű Zsolt kiemelte, hogy a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, lehetőleg víz vagy cukrozatlan ital formájában. Az egészségügyi tárca vezetője arra is kitért, hogy életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Enyhébb panaszok esetén elsőként a házi orvosi, ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket javasolt igénybe venni. Esztergomiak, figyelem, azok a településen lakó 45 és 65 év közötti hölgyek, akik az elmúlt 2 esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, július hónapban névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra Esztergomban. A vizsgálat időpontja július 1-től folyamatosan a szűrőállomással egyeztetett időpontban történik. A vizsgálat helye a Szent Borbála Kórház mammográfiája Tatabányán a Dózsa György út 77 szám alatt. Tájékoztatja ügyfeleit Tatabánya megyei jogúváros, hogy július 1-én szerdán a köztisztviselők napján a polgármesteri hivatal zárva tart. A többi munkanapon a megszokott rendben várják az ügyfeleket.
0: Időjárás.
1: Hétfőn és kedden is marad a forró napos idő, a hőség több felé elérheti, helyenként meg is haladhatja a 40 fokot. A felfrissülésre egyelőre még várni kell, jelentősebb lehűlés csak a hét második felében érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben nagyon-nagyon szép délutánt kívánok mindannyiótoknak, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ebben az órában is hozok kiváló slágereket. Foci VB tippjátékunkról pedig kaptok még egy emlékeztetőt, ha lemaradtatok volna róla, fantasztikus nyereményeink vannak ugyanis, úgyhogy érdemes velünk minden nap játszani. Amivel is, akivel kezdünk, az Zala Larson és a Midnight Sun.

Sacrifice a Weekend, és vagyis az Mafia közös itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. VB tippjátékunk pedig zajlik, és mint tudhatjátok, fantasztikus nyeremények várnak rátok ebben a következő két hétben. Nem ma sorsolunk majd, hanem holnap a Buenos Morgenben kezdjük majd ezt az egész sort, de két héten át lehet tippelni. Aminek a lényege az, hogy ha először is jól tippeltek az eredményre, vagy a továbbjutott tippelitek meg helyesen, hiszen egyenes kieséses szakaszban vagyunk, akkor nyerhettek. Minden esetre egy eredményt is írjatok az aktuálisan kijelölt mérkőzésekhez, ami ma a Brazília-Japán mérkőzés, ennek várjuk a végeredményét tippjátékunk során, ezt írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen nevetekkel együtt a 0620 978 978-5-re, tehát értelemszerűen, ha döntetlenre tippeltek, akkor azt is írjátok oda, hogy ki lesz az, aki tovább jut, hiszen akár most már 11-esekkel is eldőlhet a továbbjutás, és természetesen a 2-2, 3-3 és hasonló döntetlen eredményekben nincs meg az, hogy ki jut tovább, úgyhogy írjátok meg nekünk a pontos eredmény, vagy éppen a pontos továbbjutó megtippelése esetén pedig naponta nyerhetek a Hadzsiz Darts jóvoltából egy 4 óra önfeled dárcozás családdal vagy barátokkal itt Tatabányán, vagy a nagyon nagy fődíjra pályázván is lehet tippelni, mert aki helyesen tippel, azok között sorsolunk majd a játékunk végén egy két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra szóló wellness hétvégét félpanziós ellátással, a Duna Residence felajánlásával. Ide lehet tehát ezt nyerni, megnyerni, és természetesen ez a fődíja ennek a játéknak. Két hét múlva majd ezt sorsoljuk, úgyhogy tippeljetek bátran. Addig is pedig zenélünk, nem is keveset, Olivia Rodrigo és a Drop Dead Year.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Továbbra is erős a forgalom az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon, az M0-ás és a Biatorbágy közötti szakaszon pedig kisebb lassulásra kell készülnötök. A hőségriadó miatt egyébként a mai napon is érdemes fokozottan arra figyelnetek, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal és elegendő ivóvízzel induljatok el, frissítővel, nedves törölközővel, bár az kétséges, hogy mennyire lehet nedvesen tartani, de vannak rá praktikák, viszont mindenképpen tartsátok magatoknál a védőitalokat, az ivóvizet, mindenképpen, ha ne adj Isten, éppen az autópályán bannátok le, vagy kerülnétek dugóba. Közlekedési információk esetén a 0620 978 9785-re írhattok nekünk. Nagyon szépen köszönjük balesetmentes útat!

Hamarosan ismételten Pistihez és a hírekhez érkezünk, és addig se felejtjétek tippjátékunkat. Dartsért és wellness hétvégért tippelhetek. A wellness hétvége, hogy a két hét múlva a játék fődíjaként kerül sorsolásra. A darts viszont mindennapi nyeremény, úgyhogy tippeljétek meg, hogy a brazília-japán mérkőzésnek mi lesz a végeredménye, és vagy ki jut tovább. A 0620-98-98-5-ön tehetitek meg mindezt. Sorsolás holnap reggel a Buenos Morgánban, a mérkőzés pedig ugye este 7-kor kezdődik, úgyhogy addig nyugodtan elküldhetitek a tippeket. Üzsel és Ultranét érkezik a folytatásban többek között, vagy éppen a Punctual és a Halott Pénz alá Helén a közös is érkezik. Előtte pedig a Soda Pop szól a Soulja Boys-tól.

0: Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, Üzsel és Ultranate Free című dala után pedig jönnek a hírek Pistivel, Ellen Walkert pedig mindjárt hozom nektek. Szoranába közösen forog mindjárt az Arena.
1: Focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos

0: Elszoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, üdvözlöm Önöket. A következő napok hősége a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel. Óriási esőzések vannak az USA Kentucky államában. Díjátadó gálát tartott a szőnyi palánk döngetők köre. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. A következő napok hősége a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Jelezte Kereki Judit, a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár, ajánlásokat tartalmazó levelet küldött az ország valamennyi bölcsödéjének és óvodájának, hogy segítsék az intézményeket a hőségriadó idején a gyermekek és a dolgozók biztonságának megőrzésében. Lanert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden és középpontjában a gyermek egészsége és jól léte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről, és ahol erre van lehetőség, biztonságos hűtési lehetőségekről. Az Egyesült Államok Kentucky államában legkevesebben 4-en vesztették életüket a súlyos esőzések nyomán kialakult árvizekben, jelentette be Andy Beshear kormányzó. Az állam vezetőjének közleménye szerint Kentucky központi részén a hétvégén 2 megyében követelt halálos áldozatokat a természeti katasztrófa. Előzőleg a kormányzó vészhelyzetet hirdetett a folytatódó esők várható súlyos hatásai miatt. A Szövetségi Meteorológiai Szolgálat hétvégi összesítése szerint rövid idő alatt 100-250 mm eső hullott le Kentucky és Indiana állam egyes részein. Az izraeli hadsereg Dél-Libanonban felrobbantotta az Irán által támogatott libanoni síta Hezbollah terrorszervezet egyik kiterjedt alagútrendszerét, jelentette be hétfő reggel az izraeli média. Közlésük szerint vasárnap este a dél-libanoni Majdal Zun falunál feltárt föld alatti alagútrendszert semmisítették meg, amely a Hezbollah egyik legfontosabb katonai támaszpontja volt. A szőnyi palánk döngetők köre díjátadó gálát szervezett és rendezett péntek este a Petőfi Sándor művelődési házban, amely méltó lezárása volt a 2025-2026-os szezonnak. Az eseményen elismerték a szezon legeredményesebb játékosait, illetve külön köszöntötték azokat a játékosokat is, akik jubileumi mérföldkőhöz érkeztek. Német Richard például a 300. mérkőzését ünnepelhette.
0: Időjárás.
1: A hét első napjaiban folytatódik a kánikula. Országszerte sok napsütésre és 38-40 fok körüli csúcshőmérsékletekre készülhetünk. Csapadék továbbra is alig várható, így a legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás és a napvédelem.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. És természetesen ebben az órában is folytatjuk a VB tippjátékunkkal, amelyről egy picit részletesebben is beszélek majd, de persze rengeteg sláger is felcsendül. Ezek között például itt van Ellen Walker és Sorana közöse. Az Eroinával indítunk már is. Tarts velem ebben az órában is.

CBB játékunkkal folytatjuk, amely kapcsán nyerhettek tőlünk. Minden nap egy olyan nyeremény talál gazdára, ami egy önfelett négy órányi dárcozást jelent a családdal vagy barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóoltából, míg a fődíj nem más, mint egy wellness hétvége két fő részére három nap két éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásával. Ezt lehet tehát megnyerni akkor, hogyha játszotok velünk, ugye a fődíj a játék végén, a napi nyeremény pedig ugye az imént említett Haggis Darts négy órás dárcozását jelenti. A mai mérkőzésünk a Brazília-Japán meccs, erre kell tippelnetek eredményt, és ha esetleg döntetlenre tippeltek, akkor mindenféleképpen a továbbjutót is írjátok meg, jó? Mert ugye egyenes kieséses szakasz, tehát hogyha mondjuk döntetlen eredményt mondanátok, akkor a továbbjutó személyét, illetve a csapat nevét mindenképpen írjátok meg nekünk. A Moonshine-nel és Bandanával folytatjuk, most jön a Could You Be Loved, és egészen hétig tippelhettek, mert hétkor van a meccs, úgyhogy figyeljük majd az SMS-eket, és arra kérlek benneteket, hogy holnap reggel ti magatok a telefont is figyeljétek, hiszen holnap reggel a Buenos Morgenben sorsolunk, mivel az est európai, közép-európai idő szerint 19 órakor kezdődik, úgyhogy nyilvánvalóan addig tudtok tippelni, tehát reggel, holnap a Buenos Morgenben sorsolunk.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
2: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved. Mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
3: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
2: Család és kutya barát környezetben.
3: A belépés 14 év alatt ingyenes.
2: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Fresh Rádió, benne pedig Jason Derulo és a One to One. Mi hát Miami-ban érezhetjük magunkat így ez alapján, a hőmérséket alapján. Ugye a közlekedési info kapcsán azt tudom nektek mondani, hogy még mindig nem jó helyzet, és ráadásul az M0-ás autó csomópontjánál időközben 4 autó összeütközött a hegyes halom felé vezető oldalon. Hál' Istennek ez titeket ugyan nem érint, viszont pontosan ezért mondom nektek, hogy készítsetek magatokkal mindig folyadékot, vizet, mert ugye ott most valószínű úgy be fog állni a forgalom, mint a gerej, tehát valószínűleg ott most biztosan szükség lesz arra, hogy legyen nálatok védő folyadék, erre készüljetek. Ami pedig most következik, az kérem szépen a Tattoo és a 2002-es dala, az Old Things She Said, valamint Gordo és a Loco Loco. Tartsatok velünk a folytatásban is!

Girls and Years és a 100% Pure Love itt a Forrás Rádióban. Hamarosan jönnek a hírek Pistivel, tényleg szinte oda rohanunk, a VB tippjátékunkat pedig ne felejtjétek, ha nyerni szeretnétek, tippeljétek meg a mai Brazil-Japán mérkőzés eredményét és azt, hogy ki jut tovább, ha esetleg döntetlenre tippelnétek. Szóval ez a mai feladat, cserébe pedig a Haggis Darts jóvoltából sorsolunk napi nyereményeket, ez 4 óra önfelett dartozást jelent Tatabányán, a helyesen tippelők között pedig a fődíj 2 hét múlva egy wellness hétvége 2 fő részére 3 nap 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásából. Ezt lehet nyerni nagyon röviden. Írhattok tippet még hétig, hiszen 7-kor kezdődik a meccs. Most viszont a TNT-vel megyünk, itt az Ébren álmodtunk.

0: és Illyra, valamint a Dynamite itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és ezen slágerek mellett természetesen találkoztatok ti is még sok-sok érdekességgel. Ja, igen, ezen érdekességek között pedig még, ami nagyon fontos, hát lehet tippelni a VB játékunkon, ennek részletét elmondom majd Pisti, és a hírek után, amely egyébként majd Pisti után Felix Jennel folytatódik a délutáni csúcsban, a Sausszal közös Walk Me With forog, mindjárt mutatom!
1: Focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620-978-978-5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
5: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas Fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket. A miniszterelnök szerint a magyar költségvetés rossz állapotban van, sok vizet iszunk. Vármegyei sikerrel zárult a 2026-os év fagylaltja verseny. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én pedig Szabó István vagyok. A magyar költségvetés drámaian rossz állapotban van, közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a hétvégén 3 napos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten, ahol a Magyarország következő éveit meghatározó stratégiai ügyekről, kérdésekről tárgyaltak. A miniszterelnök közlése szerint áttekintették a magyar gazdaság újraindításának feltételeit, a kiemelt beruházások sorsát és az átvilágítások első eredményeit, a közmédia helyzetét, a külpolitikai feladatokat, az illegális migráció, a költségvetés, a nemzetbiztonság kérdéseit, a minisztériumok működését és a következő hónapok ütemtervét is. Bár az átlagos napi vízfogyasztás alapján Magyarországon a lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül, a gyakorlatban jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet egy emberre vetítve a napi vízfogyasztás, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékos vízfogyasztási megoldások alkalmazására, válaszolta a Magyar Hidrológiai Társaság az MTI érdeklődésére. Kugler Gyula, a társaság alelnöke ismertette, az egész földet alapul véve a napi átlagos vízfogyasztás egy emberre vetítve 170 liter. Az Európai Uniós átlag 120 liter, az Unióban Olaszország a csúcs tartó napi átlagos 240 literrel, a magyarok átlagosan 100 liter vizet használnak fel naponta. Megérkezett a hivatalos statisztika, a június 20-án megrendezett múzeumok éjszakáján több mint 300 ezeren vettek részt a programokon. A múzeumok éjszakáján országszerte zenei és színházi produkciókkal, gasztronómiai kalandokkal, interaktív programokkal, lenthagyó tárlatvezetésekkel, történelmi sétákkal és családi programokkal is készültek a résztvevő múzeumok. Idén 469 helyszínen, 144 budapesti és 325 vidéki helyszínen csaknem 3100 programmal várták a kulturális kalandra vágyókat kora délutántól késő estig. Vármegyei sikerrel zárult a 2026-os év fagylaltja verseny. A komáromi Benkő Péter egy ezüst és egy bronzérmet is szerzett az alapanyaggyártók és forgalmazók kategóriájában. A Magyar Cukrászipartestület által szervezett országos megmérettetésnek idén Hajdúszoboszló adott otthont.
0: Időjárás.
1: Hétfőn és kedden is marad a forró, napos idő, a hőség több felé elérheti, helyenként meg is haladhatja a 40 fokot. A felfrissülésre egyelőre még várni kell, jelentősebb lehűlés csak a hét második felében érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben, na meg a legtutibb VB játékkal is találkozhattok még ebben az órában is ezzel. A sorsolás viszont holnap reggel a Buenos Forgenben lesz, úgyhogy érdemes lesz majd holnap reggel is bennünket követni. De addig is zene, zene hátán, Felix Jennel és Sausszal kezdünk. Itt van már is a Vokvid, mi tartsatok velem ebben az órában is.

Sláger Rádió mindig veled, csak slágerekkel. Foci VB játékunkra pedig szeretném felhívni a figyelmeteket, mert még mindig játszhattok. 7-kor kezdődik az a meccs, amelyre ma lehet tippelni, ez ugye a Brazília-Japán mérkőzés. A játéknak a lényege pedig a következő. Tippeljétek meg az eredményt, azzal együtt, hogy ki nyer természetesen. Döntetlen esetén pedig a továbbjutót írjátok meg nekünk a 0629789785-re. Ha ez megvan, akkor ti lehettek azok, akik a napi nyereményeink egyikét elviszi, amely a napi nyeremény nem más, mint egy 4 órás öt önfelett dárcozás a tatabányai Haggis Darts jóvoltából, és mindazok, akik velünk játszanak a következő 2 hétben, azok között fogunk sorsolni egy fődíjat is, mégpedig egy wellness hétvégét 2 fő részére, 3 nap 2 éjszaka időtartamra félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásából. Ezt lehet nyerni tehát 2 hét múlva, addig pedig lehet tippelni ma például a Brazília-Japán mérkőzésre, és mivel a meccs 7-kor kezdődik, ezért egész nyugodtan a délutáni csúcs után, tehát 6 után is egészen este 7-ig elküldhetitek ezeket a tippeket a 0620 9789785-re, nevetekkel együtt, akár SMS-ben, akár pedig Viberen megtehetitek ugyanezt. Dessel és Youngfly-jal, valamint az ő újdonságukkal folytatjuk most. Itt van a kis kecel.

Meghan Trainor és a Major Look itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Közlekedési információk a 0629189185-re, ezeket folyamatosan küldhetitek, és az M1-es autópályán tulajdonképpen minket érintő helyzet nincs. Hőségriadó miatt viszont a mai napon is fokozott figyelem kell tőletek, nem csak a vezetés során, hanem azért is, hogyha mondjuk hosszabb útra indultak, akkor mindenképpen készüljetek megfelelő folyadék utánpótlással, magyarán legyen nálatok víz, úgyhogy ezzel mindenképpen számoljatok. Számoljatok Nebulusával, és érkezik a Super Sexy, valamint a Muse és a Supermassive Black Hole is, porog mindjárt.

Alina Tilki és a Take It or Leave It itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, és természetesen a továbbiakban is ezekre számíthatok, hiszen Zimmerer Tamás érkezik most a Charterrel, aztán pedig majd utána DJ Bóli a Light Sessionben 8-tól zenél nektek. Én pedig nagyon szépen megköszönöm az elmúlt órákbeli megtisztelő figyelmeteket, az elmúlt órákban ugyanis Bálint Lászlót hallottátok, legközelebb pedig holnap 14 órakor találkozhatunk, addig is minden jót nektek, sziasztok, ciao, ciao!

Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620-978-978-5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeledt dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra. Jó estét kívánok! Home office-t rendelt el a miniszterelnök, lekapcsolták a tinderes csalót, aki több mint 50 millió forintot kapott áldozataitól, tűzolt Tatabányán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót, az ok az óriási meleg, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán tegnap délután. Javasolják továbbá a kinti munkavégzés elhalasztását is. Az ügyészség minősített csalásbüntette miatt emelt vádat azzal a férfivel szemben, aki társkereső oldalakon hirdető nőktől csalt ki hamis ígéretekkel pénzt. A közlemény szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2022-től különböző társkereső oldalakra regisztrált, ahol ismerkedni vágyó nőkre vadászott. A férfi az egyik sértettől több mint 49 millió forintot, mástól több részletben közel 1,5 millió forintot csalt ki, a pénzt pedig saját megélhetésére, kiadásaira és adósságai rendezésére fordította. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint nagy mennyiségű felhalmozott szemét gyulladt ki hétvégén Tatabányán a Tarjáni úton. A tatabányai hivatásos tűzoltók 2 gépjármű fecskendővel vonultak ki a helyszínre, a munkájukat a tatabányai önkéntes tűzoltók segítették. Az egységek vízágyúval és vízsugarakkal

0: eloltották a kigyulladt hulladékot, a mentési munkálatokat egy munkagép is segítette. Az oltás sikeres volt, a tűz oka, a nagy hőség és a tartós szárazság lehetett. És végezetül sport, szombaton a Csernovicki Éva küzdőcsarnokban rendezték meg az Észak-Dunántúli Regionális Judo Szövetség Q övvizsgáját, számolt be róla a kemma.hu. A megmérettetésen összesen 17-en tettek sikeres övvizsgát, zöld, kék, illetve barna övet szerezve. Tatabányai versenyzők is megmérettették magukat. Az Ippon Judo eset Tatabányát Balog Horváth Botond, Szatyina Ákos és Gányai Vas Nóra képviselte. Mindhárman eredményesen teljesít tették a vizsgát és megszerezték a harmadik Q fokozatot, azaz a zöld övet.
1: Időjárás.
0: A hét első napjaiban folytatódik a kánikula. Országszerte sok napsütésre és 38-40 fok körüli csúcshőmérsékletekre készülhetünk. Csapadék továbbra is alig várható, így a legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás és a napvédelem.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szívestét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a forrás chartert, hétfő van, jönnek az európai kedvencek, a visszatek robot, no meg Alex Váran újdonsága, a Passenger, mert hogy a 20. én Zimmer

0: Alex Warren újdonságával jelentkeztem, a Passenger szólt a 20. helyen. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az európai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a visszatek rovat is. Itt lesz Calvin Harris! A következő órában a Summert kapjátok. Hétfő van, úgyhogy DJ Bóli 2 óráját biztos, hogy hozom. A Light Sessionben ő szerepel majd 8 és 10 óra között. Előtte pedig regélek Ariana Grande-ról. Itt lesz veletek a The Chemical Brothers. No és az első blokkban Bruno Marsról is mesélek egy kicsit. Addig pedig legjobbjaink a Walmart és Notar Mary újdonság mindjárt. Elsőként pedig Jennifer Lopez és Pitbull. A réges-régi dal most éppen itt a 19. helyen. Jön az On The Floor. Én Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést.
1: Forrás Charter. Most a Forrás Rádióban.
2: Hey, oh, oh, oh, yeah, let's take the whole world on a ride. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

18. héten Olivia Dean, persze, hogy a Melanie itt szólt tőle. Te a Forrás Rádiót hallgatott, benne pedig a hétköznapi slágerlista a Charter szól, rögves Bruno Mars-szal. Emberünk nem bír magával, képzeljétek el. Épp most pörög a gigantikus vadonatúj, The Romantic Tour nevű világturnéja, és már a múlt héten konkrétan 3 egymás utáni este tarolt el a párizsi Stade de France stadiont. Egyébként biztos emlékeztek arra, hogy tavaly bejárta a sajtót a hír, hogy Bruno állítólag egy kisebb afrikai ország GDP-ével, vagyis durván 50 millió dollárral tartozik egy Las Vegas-i kaszinónak a szerencsejáték függősége miatt. No, de állítólag ez már rendezve van. Nos, ráadásul itt van a vadonatúj turné dala, mint például Risk It All, ezt már is rommá játsszák a világrádiói, mint például a Forrás is. Ő jön most az I Just Might-tal a hétfői listán az

0: sport lenne, akkor most világbajnokságot közvetítünk. Ez a Forrás Charter.
1: Nem zavar senkit, ha ég a cigén. Fújja a füstöt, a csókolod.

Skinny Dean és a So Easy to Fall in Love a 16. helyen, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy velem tartasz, egészen 8 óráig robogunk az európai kedvencekkel, én Tamás, jön Taylor Swift, a 15. az Up a Light.

A pletykák szerint a film egyik főszereplője Taron Egerton személyesen könyörgött levélben a túlnak, hogy használhassák a trekket. Hát, úgy gondolom bejött, az egész világ újra erre táncol, és kapaszkodjatok, akkor nem, most viszont baromira döngeti a slágerlistákat, magasabb helyet ért el, mint 2015-ben. Ja, és kapaszkodjatok, a formáció ikonikus első slágere, a Leave Home, a napokban ünnepelte 31. születésnapját. And the Chemical Brothers, és persze, hogy a Go, itt az európai listán a 13. helyen. No time to rest. Just do your best.

13. héten a Go a The Chemical Brothers 2015-ös darabjával jelentkeztem. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy, az európai lista pörög egészen 8 hét.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 7 óra, üdvözlöm Önöket. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására. Megválasztották a Momentum új elnökét, 75. születésnapját ünnepli a Technikum Esztergomban. Jövök a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István, ezek a hírek. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter vasárnap a Facebook oldalán. Kármán András arról is írt, hogy harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. A politikus azt kérte, hogy a rendkívüli hőségben mindenki segítsen azoknak, akik bajban vannak, vagy kiszolgáltatottak. A hideg víz és a hűtött helyiség életeket menthet, hívta fel a figyelmet. Szilas Kincsőt, a Momentum kispesti önkormányzati képviselőjét, a párt nőügyi érdekképviseleti csoportjának eddigi vezetőjét választották meg a mozgalom új elnökének a hétvégén tartott tisztújító kongresszuson, közölte a párt az MTI-vel. Szilas Kincső nevéhez az elmúlt évekből számos olyan kezdeményezés fűződik, amely a nők és a fiatalok közéleti szerepvállalását, a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a kiszolgáltatott társadalmi csoportok védelmét célozta, írták a közleményükben. Izraeli hadiipari vállalatok fejlett légvédelmi rendszereket és katonai repülőgép alkatrészeket adtak el Katarnak és Szaúd-Arábiának, noha Izraelnek egyik országgal sincs hivatalos diplomáciai kapcsolata, jelentette Haaretz című újság hírportálja. Dokumentumok és fényképek szerint az Elbit System és az Israel Aerospace Industries több százmillió sékel értékben értékesített rakétavédelmi rendszereket, valamint a két ország korszerű F-15-ös vadászgépeihez készült alkatrészek. Különleges jubileumi estel ünnepli a technikumi oktatás 75. évfordulóját a Bottyán János Technikum Esztergomban. Július 3-án egy nagyszabású nyári udvari bulira várják a régi és a jelenlegi bottyánosokat, valamint a diákok szüleit is. A Bottyán 75 rendezvény célja, hogy újra összehozza az egykori évfolyamokat, felelevenítse a közös emlékeket és egy kötetlen, jó hangulatú estét kínáljon a résztvevőknek. Az eseményen élő zene, nyári udvari hangulat, nosztalgikus találkozás és közös beszélgetések várják a vendégeket. A rendezvény batyús jellegű, a részétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A helyszín tehát a Bottyán János

0: Technikum udvara Esztergomban.
1: Időjárás.
2: Hétfőn és kedden is marad a forró napos idő, a hőség több felé elérheti, helyenként meg is haladhatja a 40 fokot. A felfrissülésre egyelőre még várni kell, jelentősebb lehűlés csak a hét második felében érkezhet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

tizedik a héten a K-pop Demon Huntersből a Golden. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a forrás chartert, egészen 8 óráig pörgetem nektek az európai kedvenceket. Mindjárt jön Kelly Harris is, itt lesz a visszatek rovatban a Summer. DJ Bólival is találkoztok majd 8 óra környékén, és ne felejtjétek, jön Ariana Grande is, aki jól bemutatott a Fehérháznak, hogy konkrétan miről van szó, ígérem, mondom mindjárt. Addig legjobbjaink Sam Fender és Olivia Dean, mindjárt Shakira és Burna Boy, közös a Die Die pedig most, mert hogy ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

0: drop dead.
1: A 8. szám Fender és Olivia Dana Remy volt a tiétek, a 7. pedig Olivia Rodrigo-val találkoztatok, Chadir így a dal, ez a Forrás Rádió, benne pedig a hétköznapi slágerlista, a Charter, köszönöm, hogy velem tartasz, mondom a menetrendjét, hétfő Európa, ez van ugye ma, kedda Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem az európai listát, már ezen 2014-ig repüljünk vissza, abban az évben, ezen a héten Kelly Harris-dala volt az első, ime itt a Summer.

Ego és Dan Timiszki, Heaven on Your Mind, így a dal. Csak slágerek közt repült felét. Hétfő európai listáit a charterben, köszönöm, hogy velem tartasz. Nem sokára mesélek Ariana Grande-ról, most azonban Zala Larsson és a Lush

A negyedik Ariana Grande és a Hate That I Made You Love Me az idei évből hoztam. Európai lista itt a charterben, köszi, hogy itt vagy. No és apropó, Ariana Grande konkrétan felgyújtotta az internetet az elmúlt napokban. A legdurvább pletyi a következő. A félvilág azon pörög, hogy Ari és a brit színész Joe Alwyn, igen, Taylor Swift ex-pasija, állítólag titokban randizni kezdtek New Yorkban. Bár a memfentesek szerint a dolog egyelőre csak puszta rajongói fantázia, a bulvárlapok már is vörös riasztást adtak ki, bár én azt mondom, hogy nem zörög a haraszt, hogyha nincs benne a paraszt. No, de mindeközben dübörög az énekesnő Eternal Sunshine Tour nevű világ turnéja, ahol a legutóbbi Los Angeles-i koncertjén hatalmasat hibázott, vagy éppen zseniális.

0: Az első ezen a héten Michael Jackson, és persze, hogy a Billie Jean. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, érkeznek majd az amerikai kedvencek, valamint Tom Holland is, aki elárulta, mit tett, miután megtudta, Robert Downey Jr. lesz Dr. Doom. A részleteket hozom tehát holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóri lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan, én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!
2: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10

0: Buenos Morgen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek! Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! Közúti ellenőrzést tartott a rendőrség a Roadpool alkohol és drog elnevezésű európai akció keretében. Befejeződött az F és K jelű minibusz járatok meghosszabbított tesztidőszaka Esztergomban. Az esztergomi bazilika felújítása is a végéhez közeledik. Hozom már is a részleteket, 2026. június 29-e van, hétfő. A mikrofonnál Szabó Istvánt hallják. És akkor a folytatás, nyáron is zajlanak az M1-es autópálya fejlesztési, bővítési munkálatai. Fontos, hogy ne rutinból vezessünk és tartsuk be a szabályokat, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
3: Tervezzük meg előre az utunkat, még akkor is, hogyha egy adott autópálya szakasz nap mint nap használunk, hiszen a bővítési munkálatok is napról napra változhatnak, tehát az MKIF-nek a Facebook oldalán mindenképpen érdemes előre tájékozódni, hogy hol milyen munkálatok zajlanak, és ha tisztában is vagyunk ezekkel a munkálatokkal, nagyon körültekintőnek kell lenni. A követési távolságot növelni kell ebben az időszakban olyan útszakaszokon, ahol felújítási munkák zajlanak. Nagyon fontos, hogy ne terelje semmi a figyelmünket a vezetésről, magunkra és a közlekedés többi résztvevőjére is figyeljünk oda, hiszen egy olyan útszakaszon, ahol éppen felújítási munkálatok zajlódnak, nagyon hamar fel tud torlódni a kocsisor, meg is állhat a kocsisor, és nagy sebességnél nem biztos, hogy időben tudunk reagálni, hogyha nem tartunk megfelelő követési távolságot. Tehát ez nagyon fontos, hogy tervezzük meg az utunkat, és legyünk nagyon körültekintőek a vezetés során. Egyrészt a nyári időszakban mindenképpen számolni kell azzal, hogy megnövekszik a forgalom az M1-es autópályán, főleg például pénteken, kora délután, vasárnap, késő délután, amikor a Balaton felől is érkeznek vissza, vagy a főváros felé, a főváros felől nagyobb forgalomra lehet számítani. Rendszeresek az ellenőrzések az M1-es autópályán, fokozott ellenőrzéseket is szoktunk tartani, tapasztalhatják a közlekedők, hogy sokszor helikopter bevonásával is tartjuk ezeket az akciókat, éppen azért, mert sok szabálysértést a levegőből jobban ki tudunk szűrni, és hatékonyabban tudunk intézkedni. Folyamatosan monitorozzuk az autópályán történt baleseteket, annak az okait, és látjuk azt, hogy a követési távolság be nem tartása mellett a gyors hajtás az, ami a legtöbb baleset bekövetkezését okozza. Éppen ezért sebesség ellenőrzésekre is kell az autópályán számítani. Arra felhívnám a figyelmet, hogy azokon a szakaszokon, ahol felújítást végeznek és a sebességkorlátozó táblákat kiteszik, annak az az oka, hogy biztonsággal annyi kilométer per órával lehet ezeken a szakaszokon haladni. Tapasztaljuk azt, hogy hiába van kitéve a 80-as korlátozás, sok esetben ezt a közlekedők nem veszik figyelembe, és ugyanúgy 130-al vagy még a fölötti sebességgel is hajtanak át ezeken a szakaszokon. Ez rendkívül balesetveszélyes, hiszen hogyha bármilyen váratlan esemény történik előttük, akkor nem tudnak időben megállni.
2: Június 15-e és 21-e között országos közúti ellenőrzést tartott a rendőrség a Roadpool alkohol és drog elnevezésű európai akció keretében. Az egyhetes fokozott ellenőrzés során országszerte több százezer közlekedőt vizsgáltak, miközben Komárom-Esztergom vármegyében is jelentős számú szabályszegőt szűrtek ki a forgalomból. A polisz.hu tájékoztatása szerint az akció ideje alatt országosan 147.070 járművezetőt ellenőriztek a rendőrök. Az ellenőrzések során 482 olyan gépjárművezetővel szemben intézkedtek, aki ittas vagy bódult állapotban közlekedett. Közülük 220 sofőrnél az alkoholfogyasztás mértéke már a bűncselekményi értékhatárt is meghaladta. Emellett 11 kerékpárossal szemben is eljárás indult. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én 24 órás alkohol és drog maraton akciót is végrehajtottak. Ennek során 51.699 sofőrt ellenőriztek, akik közül 156-an ültek ittasan vagy bódultan a volán mögé, továbbá két kerékpárossal szemben is intézkedtek. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a vármegyében 6429 járművezetőt ellenőriztek a Roadpool akció keretein belül. A rendőrök összesen 30 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból. A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés továbbra is komoly veszélyt jelent a közlekedés és valamennyi résztvevőire. Az ilyen ellenőrzések célja a szabályszegők kiszűrése és a közlekedés biztonság javítása. A hatóság ismét arra kér minden közlekedőt, hogy alkoholfogyasztást követően ne üljön volán mögé, mert egyetlen felelőtlen döntés is súlyos következményekkel járhat, írja a dorogimedence.hu portál. Befejeződött az F és K jelű minibusz járatok meghosszabbított tesztidőszaka Esztergomban, ezért június 22-től nem közlekednek a Szamárhegyet és Búbánatvölgyet, valamint Szentgyörgy mezőt a városközponttal összekötő járatok. A tesztidőszak leteltével megkezdődik az utazási adatok értékelése, és ezek ismeretében az önkormányzat vizsgálja a folytatás lehetőségét, közölte Esztergom a honlapján. És ha már Esztergom, az esztergomi bazilika felújítása a végéhez közeledik. A rekonstrukció során megújult az esztergomi bazilika orgonája is, amely hamarosan megújulva szólal meg ismét. A megújult orgonát a székesegyház és az orgona felszentelése után 170 évvel augusztus 9-én szentmise keretein belül áldják meg. A hagyomány szerint enélkül nem is szabad liturgián részt vennie. Az orgona áldás után pedig Kovács Péter, a bazilika orgona művésze szólaltatja meg először a hangszert a liturgikus szertartáson, majd egy koncert keretében. Július 3-án péntek este 6-tól Szép szavak, szép hangok a Könyvtár udvarán címmel zenével egybekötött zenés felolvasó estet tartanak Komáromban, tehát a Könyvtár udvarán. Felolvas Zsédenyiné Horváth Krisztina, szaxofonon Musics Székely Anna, a belépés ingyenes. És végezetül sport, a Komárom nyerte a hétvégi Bányász elleni felkészülési futballmeccset. Itt mindkét szakmai stáb megnézhette, hol tartanak a felkészülésben, röviddel annak kezdete után. A rekkenő hőség persze nem könnyítette meg egyik csapat dolgát sem. A felkészülési meccset végül 3-1-re a komáromiak nyerték. A hazaiak góljain Bagó Bálint, Nagy Krisztián és Horváth Gábor osztozott tatabányai részről, a minap hosszabbító Letenyei Zalán volt eredményes. Letenyei még 2021-ben csatlakozott a tatabányai futballcsapathoz, a Vasas utánpótlásából érkezett a Bányászhoz. Ezek voltak a hírpercek 2026. június 29-én hétfő este Szabó Istvántól. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást és szép estét kívánok mindenkinek. Legyen szép hetük és legyenek óvatosak a napközbeni nagy napsütésben.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense DJ Bóli.

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Hétköznap este 8 és 10.

Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic.

Ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Light Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: vezető, mondok ezzel egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott. Kék szem pár lassan akad, a szádból szivárgó szó, de maradj. Most én

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig

0: egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: I want you to stay. I want you to stay.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.
1: Hétvége megnyomom, oh, pénteken, szombaton, oh.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek,

0: jöjjön egy hazai kedvenc. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem

0: maga mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltölj.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: Ha a tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell szenszájnek.
2: Ha unod a hétköznapok szürkeségét, színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled.

Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti